0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Szent Márton, a keresztény mártír a római birodalomban 316-ban Szaváriában született, ami ma Szombathely városa. Márton már gyermekként megismerkedett a keresztény hittel, de pogányapja arra kényszerítette az ifjút, hogy katonai szolgálatot vállaljon. 341-ben leszerelt a hadseregből, és nyíltan felvállalta keresztény meggyőződését. Nagyszerű hittérítőnek bizonyult, emiatt megválasztották Túr város püspökévé. Márton azonban egyszerű papként képzelte el az életét, így amikor eljöttek érte, hogy megtartsák az avatási szertartást, inkább a Libaolba menekült. A libák hangos gágogásukkal elárulták Márton rejtek helyét, és innentől nem kerülhette el a neki szánt sorsot. Élete során számos alkalommal tett csodát. Emlékét a fővárosban többek között a Márton hegy őrzi, ami a hegyen a püspök tiszteletére emelt kápolna után kapta a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szentvércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Duna híd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkomp segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri diszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Toknaményi Krisztina vagyok. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Magyar Péter Törökországba utazik hajnalban a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagyló pusztulás figyelhető meg. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Amint egy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek. A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ronald Reagan amerikai elnök születésének 100. évfordulója alkalmából 2011-ben szobrot kapott a Szabadságtéren. A 2,2 méter magas alkotás nem messze található az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének épületétől, hátterében pedig az országház épülete látható. Az Egyesült Államok 40. elnöke kormányzása idején elévülhetetlen érdemeket szerzett a kommunizmus bukásában, a hidegháborús időszak lezárásában és abban, hogy Magyarország visszanyerte szuverenitását.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eok Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Több hazai folyó vízállása is kritikusan alacsony. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan hét javak, Naményi Krisztina vagyok. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan hét javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek

0: építési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagyló pusztulás figyelhető meg. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Amint egy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek. A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Gács István Lipót Szamolovszky Ödönnel társulva 1907-ben egy nemzetközi zsűri döntése alapján, Zala Györgyöt is megelőzve, elnyerte az 1848-as szabadságharc emlékmű szoborpályázaton az első díjat és a kivitelezési megbízást. A mai szabadságtérre tervezett emlékmű majdnem akkora lett volna, mint a millenniumi emlékmű a Hősök terén, és ott került volna felállításra, ahol most a szovjet emlékmű áll. A teljes emlékmű fél méretben gipszbe öntve elkészült, de a kőbefaragás és a bronzba öntés először az első világháború kitörése miatt, majd az anyagi források hiányában elmaradt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű saktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Több hazai folyó vízállása is kritikusan alacsony. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Magyar Péter Törökországba utazik hajnalban a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új járművet a közlekedési és beruházási miniszter. Hévkocsikat és motorvonatokat.

0: Érték a Tiszán. A súlyos csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagyló pusztulás figyelhető meg. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek. A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Varga Kornélt, a De Nagy Világ Fesztivál ötletgazdáját, fűszervezőjét, a Cimbali Band gitárosát és az Üres Banda vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Negyedik alkalommal érkezik a De Nagy Világ Fesztivál Sziget Monostorra, július 3-a és 5-e között. Mi a célja idén is a fesztiválnak, vagy változott-e bármit az elmúlt három fesztiválhoz képest?
2: Maga a koncepció az nem változott, tehát még mindig azért a nagy színpadra próbálunk nevesebb előadókat hívni, de azért a kis színpadokon is. Tehát értéket próbálunk képviselni ezzel a fesztivál. Nyilván ezzel nem azt mondom, hogy más fesztiválok nem, vagy nem ezt akarnak, csak hogy így azért mi próbáljuk a saját igényeinkhez igazítani ezt a fesztivált, és úgy látszik azért vannak emberek, akiknek azonos értékrendjük, ízlésük van. Annyiban változott csak az idei év, hogy két helyszínünk is megváltozik, de ezt a közösségi médiákban is kommunikáljuk. Tehát, hogy próbáltuk így összép húzni a fesztivált, a Gyerekligetet is beraktuk a főutcára, és a hajnali folkkocsma is bent lesz a nagy színpadnál, tehát az a helyszín az most megszűnt, és akkor így tulajdonképpen minden az Ófaluban történik.
1: A Szentendrei szigetre, ha valaki ellátogat, akkor milyen koncerteken, milyen stílusú eseményeken vehet részt is? Most itt zenei stílusra gondolok, mert hogy ezt még nem említettük a hallgatóknak.
2: A nagy színpadon fellép az Intim Torna Illegál, Péter Fibori Love Band, Cimbali Band, Artur Rambó, Mocskonyi Dörgő, és a többi kis színpadokon pedig Szabó Balázs szólóban, a Hiperkarmából Bércesi Robi szólóban, a Rojis Ádámból a Nagy Ádámnak a jazz formációja, a Zsivány Jazz, Novés Homa és Csóri Sándor duója, ami friss fonogramdíjas lemezük készült el. Gyerekliket az pedig, az most pont bekerült a református templom udvarba, ott lesznek használt könyv, árusítások, kézműves foglalkozások, szigeten működő egyesületek bemutatkozó sátrai, és egyben ők is tartanak kézműves foglalkozást, és ott a programok pedig minden alatt, mindeközben. Kerekítő foglalkozások, minden nap egy gyerekszínházi előadás, és gyerektáncház.
1: De a denagyvilág.hu weboldalon egyébként megtalálják részletesen a programokat, illetve ugye a közösségi médiában is a hivatalos Facebook oldalon.
2: Köszönöm a kiegészítést.
1: Mi fel tudjuk hívni a figyelmet, de utána természetesen a hallgatóinknak is van egy kis házi feladat, hogy megkeressék ezt az oldalt, és megnézzenek mindent rajta. A helyszín, ez Sziget Monostoron van, és a Szentendrei szigeten. Ez hogy teszi különlegessé az eseményt? Mi az, amit pluszban tud adni?
2: Hát mindenféleképp a környezet. Azt jó is, hogy kiemeltük, hogy Sziget Monostor az Pestől északra a Szentendrei szigeten van. Ezt csak azért hangsúlyozom ki, mert évek óta ez probléma szokott lenni. Nem a fesztivál látogatók körében, csak úgy általában ezt tapasztalom, hogy valakinek mondom, hogy Sziget Monostor, aki nem ide valós a környékbe, az azonnal a Csepel-szigetre teszi. Ez Szentendrével szemben bent a szigeten van. És plusz, amit tud adni talán az, hogy a fővárostól is nem egy nagy táv, de mégis ki lehet szakadni a fővárosi környezetből azért három napra, mert itt be kell jönni a szigetre. Bent vagyunk a Duna közepén tulajdonképpen, látjuk a Pilist innen, lehet strandolni napközben, de akár túrázni a Pilisben, és akkor délutántól a gyerekprogramok és kezdődnek, és utána pedig a színpadi programok két helyszínen.
1: Az, hogy ezen a helyszínen lesz ez az esemény, így akkor nektek ott így mindent meg kell teremteni, minden infrastruktúrát, vagy már ez annyira felfejlődött ez a sziget, hogy valójában minden megtalálható?
2: Úgy kell elképzelni, aki nem járt ezen a fesztiválon, vagy akár a településen, hogy ez egy pici falucska, égi parasztházakkal, és tulajdonképpen a fesztivál infrastruktúráját nekünk kell megteremtenünk, de hát adott egy hely a nagy színpadunk, az a plébánia udvarban van, a katolikus plébánia udvarban, ami nagyon szépen néz ki, és tökéletes helyszín, aki eljön, az majd megtapasztalhatja. Akkor van a régi módi presszónak a kerthelyisége, az a régi módi udvarunk, az is egy nagyon hangulatos hely, sőt, zenészek általában azt mondták eddig, hogy az a leghangulatosabb helyszín. Most egy másik templom, tehát a református templom kertje, udvara a Gyerekliget, tehát hogy találunk mindenhol egy kis pontot, amit be tudunk rendezni erre az időszakra.
1: És akik ellátogatnak ezekre az eseményekre, hogy mehetnek? Ott kell lenni három napon keresztül, vagy egy-egy koncertre is el lehet látogatni?
2: Vannak napi jegyek is, és van háromnapos bérlet is. Szoktak lenni sátrazóink, bár nem sokan, de vannak szállások is itt a településen is és a szigeten is, olyanok is vannak, akik kivesznek, például tudom, hogy Szegedről is érkeznek, de simán ki lehetett az eddigi tapasztalat az, hogy ingáznak. Tehát Szentendre itt van velünk szemben, onnan is átjönnek, és a fővárosból is nagyon sokan kijönnek egy napra, és aztán hajnalban vissza.
1: Vegyük át még azért a színpadi programokat és a nagy színpadi programokat, hogy mivel nyitottok, és mivel nyitjátok ezt a fesztivált, és hogy ide mivel készültök, lesz-e esetleg új anyag, amit hallhatnak az odalátogatók?
2: Például az Intim Torna Illegál és Péter Fibori még soha nem lépett fel nálunk, Bércesi Robi sem, Nové Soma Csóri Sándor sem, a Cimbali Band egy teljesen új felállással érkezik hozzánk, Mocskonyi Dörgő sem, most a dalban jutott el a döntőig, nála az az érdekesség, hogy ráadásul itt lakik a településen, helyi, és a Gyerekliget is teljesen új, minden, hát most 90%-ban új programok vannak a fesztiválon.
1: És a Cimbali Bandnél az új felállás az mit jelent?
2: Cimbali Bandnél az új felállás azt jelenti, hogy tavaly elvált a kutyánk dobosunkkal, idén pedig a hegedűsünkkel, és őket pótoltuk más tagokkal, illetve már helyettesítették őket fiatal barátaink, és akkor így az átmenet azért meg volt oldva. Egy-két új szám lesz, amit még nem hallhatott a közönség, de inkább ami az érdekesség az, hogy hangszerelésben történt egy kis változás, szaxofonnal bővült ki Berkó Domonkos személyében a zenekar. Alapjában megváltoztatja a zenekar hangzását.
1: A helyszínről tehát már beszéltünk, a fellépőkről beszéltünk, arról is, hogy hogyan lehet ott lenni ezen a fesztiválon. Na de mi lesz az, amivel energiát gyűjtetnek az odalátogatók? A gasztronómia mit kínál számukra?
2: Nagyon igényes ételeink és készítőik érkeznek hozzánk idén. Fogadót nem hiszem, hogy be kell mutatni. Itt vannak ők is a sziget alatt. Ez egy fogadó, és remek szakácsaik vannak. Ők minden évben kitelepülnek hozzánk étel különlegességekkel. És idén először érkezik a Food Fighters nevezetű barbecue és grill, amit két barátom kezdett el pár éve csinálni, és nagyon szépen felfejlődtek, és nagyon igényesek. Úgyhogy ezeket mindenféleképp érdemes megkóstolni, én is megfogom, az biztos az összeset. Plusz az idei év számomra nagy felfedezése a Seven Hills Destillery, ez a nevük. Tokajban van a lepárlójuk is, és sorra nyerik idén a világversenyeket a saját készítésű, helyben készített baláta viszkijükkel, vodka, gin és saját tonikjuk is van, és ezekből koktélok, tehát ez is nagyon ígéretesnek hangzik.
1: A fesztivál, bár ugye én azt gondolom, hogy arra fókuszál, hogy legyünk együtt jelen, akár telefonmentesen, és együtt éljük meg a közös programokat, de én azt gondolom, hogy azért halad a technikával. Ezt jól sejtem?
2: Igen, ez most pont aktuális is, mert bár a mai világban már mindenkit a közösségi média, a telefon az, ami beszippant, és már így nem is tudjuk, hogy milyen körülöttünk a valóság szinte, kis túlzással. Nyilván itt ez a környezet is arra sarkal mindenkit, hogy itt azért van látnivaló, meg program, meg élmény, de attól függetlenül nem lehet kikerülni azt, hogy most már mindenkinek okos telefon van a zsebébe, és akkor nézzük a kellemest a hasznossal. A Festify, ez egy mobil alkalmazás, le kell tölteni, egy pillanat alatt lehet regisztrálni, de regisztráció nélkül is tud információkat átadni, és ott benne van a De Nagy Világ Fesztivál is, több fesztivál mellett, amire rá kell nyomni, és onnantól kezdve egy térképen mutatja, hogy hol áll a felhasználó, és a térképen be vannak jelölve szépen kis pici ikonokkal a helyszínek, részletes program, push üzenetet küld, hogyha valaki beszívecskézte azt az eseményt, ami érdekli 10 perccel előtte, hogy le ne maradjon, barátok össze tudnak kapcsolódni rajta, ahol akár egymás pozícióját is láthatják. Ez mondjuk egy óriási fesztiválon, ez mondjuk előny, itt nem feltétlenül lehet mondjuk kihasználni, mobiltelefon alkalmazásban minden megtalálható. Pluszban persze az infopuntban ki lesz nálunk rakva, nagy méretben nyomtatva a plakát, és ott minden információt is megkaphatnak az ott dolgozó emberektől.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ismét beszélgettünk, és meghívhattuk a hallgatókat a De Nagy Világ Fesztiválra idén is. 2026. június 3-a és 5-e között várnak tehát mindenkit. Sziget Monostorra és a denagyvilág.hu oldalon megtalálnak minden információt, és most is olyan lesz, hogy esetleg ülsz a színpadon, és közbe csörög majd a zsebedben a telefon, és mindent próbálsz intézni egyszerre?
2: Igen, legalábbis a Cimbali Band koncert alatt ez lesz. folyamatosan zizegni fog az órám. Legalábbis az elmúlt évek tapasztalata ezt mutatja, igen. Lehet, hogy leveszem az órámat szerintem.
1: Jó, én kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és hogy nagyon nagy sikerű legyen, és hogy még sokszor beszélgessünk a fesztiválról.
2: Én is nagyon szeretném, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Az elmúlt percekben Varga Kornélt hallhatták, a De Nagy Világ Fesztivál ötletgazdáját, főszervezőjét, aki egyébként a Cimbali Band gitárosa és az Űrös Banda vezetője.

Egész nyáron át látható a mai Manóház kiállítása, a felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, amely a magyar film jubileuma előtt tiszteleg. A tárlat ezúttal nem magukat a filmeket, hanem azokat a stand-is verkfotókat állítja a középpontba, amelyek a forgatások kulisszái mögé engednek be pillantást. A látogatók olyan legendás alkotások világát idézhetik fel, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú vagy a Szerelem, miközben a magyar fotóművészet kiváló alkotóinak munkáit is megismerhetik. A kiállítás közel 90 részben eddig nem látott felvételen keresztül mutatja be a magyar filmfotózás történetét a kezdetektől napjainkig. A tárlat egyszerre filmtörténeti időutazás és fotóművészeti élmény, amely új nézőpontból mesél a magyar mozi elmúlt 125 évéről. És Best of Diploma 2026 kiállítás is várja az érdeklődőket. Augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogyan gondolkodik a művészetről a következő alkotó generáció, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérőprogramok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, szeles idő lesz. NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Rekord alacsony a Tisza vízállása. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről, köztük a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészet-nőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. A kóra kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál, a csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállítóegységére volt szükség. A régi híd helyére hamarosan egy új szerkezet kerül. A Nyugat-Dunántúlon borult, másút gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: Az MTI.
1: Időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, a Kürtös Kalács Fesztivál alapítója. Szervusz Tünde, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Örülök, hogy eljöttél.
2: Köszönöm a meghívást.
1: A Kürtös Kalács hagyománya voltaképpen honnan ered, te honnan hoztad magaddal?
2: Hát én 25 évvel ezelőtt csöppentem bele ebbe a világba, egyébként természetesen Erdélyből, Székelyföldről. Ugye mi ketten vagyunk tulajdonosok a Kürtös Kalács készítő cégünkbe, és a

0: A Gáspár édesanyja meg nagymamája gyakorlatilag kürtöskátsütéssel foglalkozott, és én így csak belecsöppentem ebbe a kis történetbe, úgyhogy én gyakorlatilag onnan hozom, hogy azt láttuk, hogy van egy nagymama, aki hétvégi kiegészítésképpen süt kürtöskalácsot otthon, és lemegy a közeli strandra, meg piacra, és eladja a kürtöskalácsot. Aztán ebből a Gáspár anyukája kitalálta a 2000-es évek elején, ugye hát akkor ott nagy változások voltak Székelyföldön, hogy hát ebből akkor lehetne valami kis üzletet is csinálni, és aztán jöttünk mi, konkrétan ilyen testvérvárosi kapcsolatok által hívták meg őket Székelyudvarhelyről, hogy mutassák be a mesterségük címerét, úgymond, és akkor mi eljöttünk velük, emlékszem az első ilyen Expo Békés Csabán volt, és akkor így nagyon megtetszett az, hogy egy ilyen egyszerű, de nagyszerű sütemény, és emberek sorba állnak, és csillogó szemmel várják, hogy ott valami kisüljön, és akkor azt mondtuk, hogy hát ez valami csodálatos dolog. Úgyhogy nagyon sokan azt hiszik, hogy én már gyerekkorból ezt hozom, de nem, 25 kilométer van a két család között, és nálunk nem volt ez a fajta hagyomány, mint például a Gáspár szüleinél, hogy otthon faszénen is sütöttek kürtöskácsot, de nagyon hamar belejöttem, és azóta is sütöm. Úgyhogy én innen hozom, de maga a kürtöskács történet azért az egy több száz éves történet.
1: Hát
0: több mint 250 éves történetről beszélünk. Egyébként német nyelvterületről került a kürtöskács az erdélyi fejedelemségek udvarába. Ugye, hogyha nagyon megnézzük a kürtöskács eredetét, akkor például Németországban vagy német nyelvterületeken hasonló, mint a kürtöskalács lehet találkozni, például a Baumkuchen, ők így nevezik, és ugye itt a tükörfordítást, ha megnézzük, akkor fa sütemény, tehát hogy fára tekert süteményről van szó. Úgyhogy gyakorlatilag a közös bennük az az, hogy egy keltésztából készül, fára tekerik, és valamilyen égő, tehát élő tűz fölött, vagy ugye mi tehát Székelyföldön már parázs fölött úgymond tekerve sütik meg, és úgy lesz ez a sütemény, de egyébként nagyon sok helyen már teljesen más a formája, például Csehországba vagy Szlovákiába, de hasonló tőből ered úgymond a kürtöskács. És aztán miután átkerült az erdélyi fejedelemségek udvarába, ott azért ugye tudni kell, hogy mai napig, sőt, és ezért maradt fent ott nagyon autentikusan, és mai napig nagyon sok háznál sütik, tehát aki Székelyföldön jár, Gyilkostól környékén stb. Láthatja, hogy a házak elő is akár ki van téve egy sütés, ott a turistáknak is készítik a kürtöskácsot, és ugye ez azért tudott fennmaradni, mert ott még nagyon élő hagyomány, a cserépkályha akár, vagy a fatüzelésű kályha, és hát a székely leleményes emberke az ugye a fa leégett parazsát kihúzta a kemence elé, és a fölött forgatva sütötték meg a kürtöskácsot. Tehát így kombinálható össze ennek a kürtöskácsnak az eredete vagy hagyománya, de 1784-ben van az első írásos feljegyzés róla Gróf Mikes Mária Kelemenné szakácskönyvében.
1: És milyen volt az a kürtöskalács?
0: Hát az azért nem olyan, mint a mai.
1: Valószínűleg, igen.
0: Hát ugye a legfontosabb különbség az, hogy akkor még cukormáz nem volt rajta. Tehát ugye a cukor, az ipari forradalom az azért utána jött. Tehát gyakorlatilag az első receptek az egy édes keltészta recept, és vajjal locsolgatva pirított mandula, vagy éppen ami otthon volt, az került úgymond a kérgére vagy kívül. Aztán hát, mint minden sütemény, vagy minden gasztronómiai termék, ugye elég szépen tud fejlődni. Azt így, mikor jött a cukor, bejött az életünkben, akkor ugye rájöttek, hogyha szépen beleforgatják, akkor a cukormáz nagyon gyönyörűen körbe tudja folyni, és gyakorlatilag azóta van az, hogy az adja az igazi jellegzetes ízét a kürtöskalácsnak. Tehát kívül a roppanós cukor, belül a pihe, puha, kisült tészta, és ettől kürtöskalács a kürtöskalács.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt elmesélted, de nem sokára arról is faggatlak majd, hogy te hogyan kapcsolódtál a kürtöskalács készítésbe. Például milyen kürtöskalácsokat készítettél, amikor ugye ezzel megismerkedtél, de egy kicsit muzsikálunk, és aztán jövünk vissza.
0: Rendben.
1: András Tünde, kürtöskalács készítő, a Kürtöskalács Fesztivál alapítója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, kürtös kalács készítő, a Kürtös Kalács Fesztivál alapítója. Tünde, arról beszélgettük, hogy te már végül is felnőtt voltál, amikor találkoztál a kürtös kalács készítés hagyományával, viszont autentikus környezetben találtad ezt meg. Akkor milyen kürtös kalács recept alapján készültek a sütemények?
1: Hát Gáspárnak a nagymamájának a kürtös kalács receptje alapján készítettük, ami ma is az alapja a mi kürtös kalácsunknak. Egy picit így a kollégákkal azért fejlesztettünk rajta, meg minőségi alapanyagok, meg ezekre így odafigyelünk, de egy alap édes keltészta egyébként 8 összetevőből áll, ugye kell benne legyen liszt, cukor, élesztő, vagy kovász, ugye amivel a kovász készítjük, zsíradék, vaj, vagy éppen margarin, tojás, vaníliacukor, és egy kevés só, mert egy kis só minden süteménybe kell, mi meg ugye még megspékeljük citromhéjjal, de egy egyszerű keltészta egyébként. Az első változatok, azért azt kell tudni, hogy Erdélyben a hagyományos kürtös kalács az úgy 35 centi.
0: Az igen.
1: Nagyjából.
0: Hát most mutatod, igen. Jó, méretes.
1: Igen, tehát, hogy nem teljesen az a méret, amit itt megszokhattunk, és ezekből is három fajta íz volt. A vanília, a diós, és fahéjas még akkor kezdtük el, de inkább a sima cukros és a diós, ez a kettő volt, amit nagyon szerettek. És egyébként aztán itt Magyarországon találkoztunk azzal, hogy itt mindenbe is fahéjat szeretnek, úgyhogy itt behoztuk így a fahéjat, aztán szép lassan a gyerekek miatt lett kakaós, kókuszos, és hát ma már ne is kérdezz, hogy milyen ízvilágok vannak, bár ugyan mi nem szeretünk nagyon elrugaszkodni, tehát mi olyan ízvilágot párosítunk, vagy teszünk csak, ami hozzátesz a karamell cukor réteghez. Tehát, hogy mondjuk színes cukorkával nem szórjuk azért meg, mert jól néz ki, de mondjuk a liofilizált málna, vagy a brontei pisztácia, vagy egy mandula, az azért nagyon jól harmonizál a cukormázzal, és ma már azért megszámlálhatatlan féle fajta kürtös kalács van, és ugye itt mi nem is álltunk meg, hanem mi kürtös kalácsból mindenféle desszertet is készítünk, úgyhogy hogy hát itt már csak a képzelet szab határt.
0: És hogyan zajlik a kísérletezés?
1: Hát ez mindig ilyen véletlenek folytán születnek, például a kürtös kalács desszertjeink, de egyébként sokszor a vásárlók inspirálnak. Tehát például emlékszem, hogy a csoki cseppes kürtös kalácsunk, hogy legyen csoki darab a kürtös kalácsba, évekig gondolkodtunk, hogy hogy oldjuk meg, hát faszénen lecsorog, megolvad, hogy marad benne. És akkor egyszer egy kávézóba beleharaptunk egy muffinba, és így megcsapott az ötlet, hogy hát akkor kell legyen süthető csoki, és akkor így utána jártunk. Vagy volt olyan, például van egy olyan termékünk, hogy kürtös fondű, ahol a kürtös kalácsot felszeleteljük, és simán csokiba mártogatva tudod enni, és ennek a sztoria az, hogy így ötleteltünk, hogy a kürtös kalács fesztiválra, hát ugye azért a fesztivál az nagy motivátor, mert hogy mindig valami újdonsággal elő kellett rukkolni, és akkor az egyik kollégám így mondta, hogy hát miért nem lehet úgy enni a kürtös kalácsot, mint a nachoszt a moziba. És akkor hát valóban, akkor mivel párosítsuk? És akkor nagyon finom toppingokat lehet hozzá kérni például, és gyakorlatilag abszolút kulturáltan, szépen fölvágva, belemártogatva meg lehet enni, mert azért hozzáteszem, hogy ma már nagyon rossz fele is elment ez az egész kürtös kalács világ, tehát már kikenik, bekenik, felkenik, minden is van benne. Azért mi arra igyekszünk, hogy úgy kövessük a trendeket, vagy úgy fejlesszünk termékeket, hogy közben a hagyományokat tisztelve, tehát nekünk minden kürtös kalácsunk ugyanúgy helyben dagasztva készül, ugyanúgy faszénparázson sül, ugyanúgy frissen készítjük, tehát lehet, ha ezért nálunk egy picit többet kell várni, itt is elnézést kérek, de mindig mindent rendelés után és frissen készítünk, és nekünk ez nagyon fontos, hogy minden a hagyományos eljárás alapján készüljön, és abból legyen mondjuk egy desszert, egy kürtös guba, vagy már készítünk kürtös tortát, vagy ne is kérdezz nagyon sok mindent.
0: És néha visszanyúlsz azokhoz a gondolatokhoz, vagy tanácsokhoz, amiket Gáspár nagymamája adott neked a kürtös kalács készítéssel kapcsolatban?
1: Hogyne, mai napig használjuk a szlogenjét, tehát neki volt egy ilyen szlogenje, hogy itt a finom kürtös kalács, friss, meleg, ropog, ha elfogy, még hozok, tehát ezt például használjuk, vagy például Gáspár anyukától tanultam ezt, és mai napig mindig itt van a fülemben, fejemben bármi helyzet van, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. ez a kedvenc mondatom, és ez mindig átsegít mindenen, akár a termékekkel kapcsolatban, akár a bármilyen a napi működéssel kapcsolatban, de hogyha a kürtöskás tésztára kell, vagy maga a készítési mechanizmusra visszagondolva, akkor mindig emlékszem, a nagymamája mindig mondta, hogy nem szabad leforrázni az élesztőt, vagy amikor készíted a kovászt, mert akkor az meghal, és akkor abból nem lesz jó keltészta, vagy, tehát hogy mindig, tehát abszolút megvannak ezek a tőle tanult történetek.
0: Aha, hát számos ilyen finomságon, apróságon múlik a siker, az, hogy...
1: édesanyám is, amikor főz, akkor mindig kérdezem, mit tesz be? Hát úgy érzéssel, na hát ez, ismered ezt a...
0: Ismerem, igen. Igen, nagyon szeretek én is érzésre főzni. A lényeg az, hogy az eredmény az legyen jó.
1: Pontosan.
0: Nagyon köszönöm, Tünde, jövünk vissza. Vendégem András Tünde, kürtös kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, szeles idő lesz. NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Rekord alacsony a Tisza vízállása. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről, köztük a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészetnőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. A kóra kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál, a csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállítóegységére volt szükség. A régi híd helyére hamarosan egy új szerkezet kerül. A Nyugat-Dunántúlon borult, másút gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító. Tünde, egyre többen keresnek különböző egészséges, mentes termékeket, gluténmentes legyen, cukormentes, nem tudom milyen a cukormentes Kürtös Kalács, de hogy...
1: Ti az ezt, még nincs, az de még nincs. Rajta vagyunk az ügyön.
0: Szóval figyelembe veszitek akkor igen. Ezeket a kéréseket is. Kísérleteztek, vagy akár már el is készültek ezek a termékek? Tehát, hogy rajta vagytok ezen az úton?
1: Hát nekünk a Kürtös Kalács Fesztivált 2013-ban szerveztük először, és már akkor elkészítettük a gluténmentes verzióját a Kürtös Kalácsnak. Ez egyel könnyebb volt, a cukormentesen még mindig vajúdunk egy picit, de most, hogy idén elmaradtak a Kürtös Kalács fesztiválok, így van időnk úgymond egy picit megújulni, egy picit koncentrálni úgymond az új termékre, mint például a cukormentes, tehát az már 70%-ban ki van fejlesztve, sőt inkább 90%-ban, csak tesztelni kéne, fókuszcsoportokat kell behívni, tehát azért ez egy komoly, ugyanúgy, mint a gluténmentes történet is. Tehát nem is inkább arra adtunk választ ezekkel a termékeinkkel, hogy egészségesen éle valaki vagy sem, hanem sajnos nagyon sok ételintoleranciával élő ember van egyre több manapság. Úgyhogy a glutén és tejmentes kürtöskácsunk az most már kiválóan és nagyon jó recepttel működik. 10 évünkbe telt, amíg ez a mostani történet kialakul, de most már nagyon szeretik, megszokták. Megvannak a tematikus napok, például itt Budapesten minden hónap első hétvégéjén lehet nálunk mentes kürtöskácsot kapni, illetve minden szerdán és pénteken, de például minden hónap utolsó hétvégén vegán kürtös kalácsot is készítünk, ami ugyan nem gluténmentes, mert ugye van, aki csak tejmentesen akar étkezni, vagy tojásmentesen, de hogy őt nem zavarja a glutén, úgyhogy ilyen verziónk is van, és hát ugye a cukormentes az a következő, amit kérnek számon rajtunk, úgyhogy remélem, hogy most már évvégére kijövünk ezzel a történettel, csak mondom, azért nagyon nehéz volt találni olyan, mert hát ahogy mondtad, fából vaskarika, igen, tehát kürtös kalácsot azért nehéz cukor nélkül elképzelni. Még a tésztáját meg lehet oldani, hogy a tésztájában valamilyen cukorpótló kerüljön, most már van ott a tudomány, hogy az megoldható, még az is, hogy mert ugye az élesztő sem, az is cukorral működik, de erre is már a megoldás van. Ami nekünk nagy nehézséget okoz és okozott, az a külső cukormáznak a megteremtése, mert az összes alternatív cukor az a faszénparás fölött az lefolyik. Aha. Tehát, hogy nem karamellizálódik. Most már vannak olyan cukorpótlok, amik karamellizálódik, viszont annál arra kell figyelni, hogy nagy mennyiségben meg hasmenést okoz. Illetve arra is kell figyelni, ugye én nem vagyok ebben benne, de dietetikusokkal egyeztetve, tehát megvan ugye, hogy mennyi szénhidrátot fogyaszthat például egy cukorbeteg, tehát hogy nem mindegy, hogy alakított ki a kürtös kalács mennyiségét, nagyságát, úgyhogy ez még hátra van, de hogyha ezeket szépen letisztázzuk és célcsoportokkal teszteljük, meg bevonva egy pár szakembert, én azt gondolom, hogy évvégére végre erre is választ tudunk nyújtani. Egyébként ugye azt szoktam mondani, hogy hát a kürtös kalács, tehát aki diétázni akar, vagy fogyni, annak nem... Tehát a kürtös kalács az kürtös kalács. Uh-huh. Nem akarom elárulni mennyi kalória, bár mindig azt szoktam mondani, hogy nincs benne semmilyen tartósítószer, térfogatnövelő, semmilyen számok, meg ilyenek, úgyhogy annál egyen jobb, de arra... Igen, de arra, hogy egyébként nagyon jó ilyen szlogenjeink vannak ilyen pólóink, hogy nem tudom, most kimondom, a kürtös kalács 850 kalória, de kiszámolja meg ilyenek, de arra tudunk választ adni, tehát hogyha valaki tényleg betegségből, meg étel érzékenysége van, akkor abszolút tudjuk javasolni a termékeinket.
0: De ez ennyire bonyolult folyamat, kikísérletezni egy mentes terméket, egy mentes kürtös kalácsot?
1: Hát sokkal nehezebb dolgozni azzal a fajta liszttel. De hogy ugye nem itt kezdődik a probléma, hanem például ott, hogy aki tehát például, hogy ha a gluténra érzékeny, akkor nagy valószínűséggel a kukoricára érzékeny, a szójára érzékeny, tehát meg egy jó pár olyan dologra, és akkor keressél egy olyan lisztkeveréket, amivel tudsz dolgozni, ami nem szakad el, nem esik bele a tűzbe, mert az ott 500 fok fölött sül a kürtös kalács, tehát nem olyan, mint beteszem a sütőbe, és ott 220 fok fölött elbóckodik, úgymond maga a tészta, ugye nincs sikértartalma, tehát teljesen másképp viselkedik a gluténmentes lisztkeverék, és az volt a nehéz és a sok idő, amíg kitapasztaltad, hogy mivel tudunk jól dolgozni, mivel tudunk gyorsan dolgozni, melyik nem szakad bele a tűzbe, melyik bírja meg a cukormázat, tehát hogy azért ez nem egyszerű történet, és mondom, nagyon sokfajta liszttel kísérleteztünk, de akkor az egyik azért nem volt jó, mert aki szója érzékeny volt, annak nem volt jó, a másik az. Most például egy olyat használunk, amit csicseri borsó az alapja. És az nagyon sokaknak teljesen oké. Csak ez idő volt, amíg ugye a vásárlói visszajelzéseket megkaptuk meg, stb. És ugyanez van a cukormentessel is, hogy muszáj csináljunk fókuszcsoportokat ahhoz, hogy megfelelő válaszokat kapjunk, mert azért ez egy felelősség. Tehát, hogy ez csak úgy nem csinálja az ember, mert hogy annyival többet meg nem hozna. Tehát, hogy nem azért csináljuk, igen, hogy ez mondjuk üzlet legyen nekünk, hanem azért, mert a kürtöskács az mindenkinek jár. Az érzékenyeknek is ilyen pólónk is van, ilyen feliratta.
0: Jövünk vissza András Tündével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító. Tünde, hát én nem tudom, hány Kürtös Kalácsot sütöttél az elmúlt évtizedekben. Egyáltalán megszámoltad de vagy van-e mondjuk egy ilyen arány nagyságrendileg?
1: Nem tudnám megmondani. Egyetlen egy rekordot tudok, hogy egyszer a Veszprémi Gizella napi vásárba egy nap alatt 730 Kürtös Kalácsot tekertem fel, de nem a mostani méretből, hanem az a otthoni erdélyi típusú nagy sütőfával. Mai napig nem tudom, hogy csináltam meg. De...
0: Hány órából állt az a nap?
1: Hát az reggel 8-tól este 6-ig.
0: Aha, az igen.
1: Tehát, hogy azért ez egy melós történet.
0: Tehát ki volt használva minden perce.
1: Igen, igen. De mai napig szeretek. Én bármikor bemegyek kollégáimat kisegíteni, vagy ha valaki lebetegszik. Én imádok Kürtös Kalácsot sütni, meg enni is sajnos.
0: Még mindig?
1: Igen.
0: Tehát az embernek nincs egy ilyen telítettségérzés, hogy ezzel foglalkozik, és akkor úgy már távol tartja
1: magát? Hát én örülnék a legjobban, ha lenne, de hogy én 23 év után képes vagyok rácsodálkozni, hogy valami hogy ilyen szép, milyen gyönyörűen sül, hogy ennyire finom, úristen, milyen szép a belseje, jaj, de szóval, hogy így, de ezzel anyukám is így van, és szerintem a cégnél szinte mindannyian, tehát bárkinek viszek vendégségbe, én vagyok az első, aki megkezdhetem a Kürtös Kalácsot, mert hogy imádom. De ugye ehhez az is hozzájárul valószínűleg, hogy mindig találunk ki új dolgokat, mindig fejlesztünk új dolgokat, azokat tesztelni kell, kísérletezni kell, tehát hogy így azért nem lehet megunni, annyiféle ízvariációnk, meg formavariációnk van már, hogy lehetetlenség. De mindig készülünk valami nagy dobásra, például most nyáron is, egy nemzetközi márkával fogunk együttműködni, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy fog ez zajlani, és ez 4-5 termékünkbe is meg fog jelenni, tehát a kürtös fondűbe is, a kürtös bomba is, a hagyományos kürtös kalácsba is, sőt, még kávé különlegesség is lesz hozzá, úgyhogy nem lehet nem megkóstolni ezeket az újdonságokat is, és hát ilyenkor úgy egy picit rabja az ember úgy.
0: És a család rajong a Kürtös Kalácsért, hát, úgy, mint te?
1: Kérlek szépen, édesem megsértődik, ha nem viszek haza neki Kürtös Kalácsot, hogy már megint nem hoztál, vagy öcsém is, tehát hogy nálunk mindenki Kürtös Kalács rajongó. Az unokahúgom, kicsi volt, kérdezték egyik Kürtös Kalács fesztiválon, hogy és te hogy vagy a Kürtös Kalács? Hát én már az anyatejjel is Kürtös Kalácsot szívtam magamba, szóval, hogy nálunk tényleg mindenki szereti.
0: És mit tapasztalsz, hogy a Budapestre látogató turisták mennyire tekintik hagyományos kulturális gasztronómiának a Kürtös Kalácsot?
1: Ezért évek óta dolgozunk, mert ugye nekünk ez is az egyik küldetésünk, hogy egyszer a Kürtös Kalácsot úgy emlegessék magyar termékként, mint mondjuk az olaszok pizzáját, vagy a franciák croissantját, és ugye általunk is lett például Hungarikum a Kürtös Kalács 2015-ben, tehát mi ezen nagyon sokat dolgoztunk, hogy ez egy, tehát a turisták körében meg világszerte ismert legyen a Kürtös Kalács. Azt gondolom, hogy most már nagyon jó úton haladunk, tehát aki Budapestre vagy Magyarországra érkezik, az a gulás meg a lángos mellett az keresi a Kürtös Kalácsot is. Ugye most már az a dolgunk, hogy azt hangsúlyozzuk, hogy keresd az eredeti faszénparázson sültet, vagy a tényleg a kézműves terméket, de azt gondolom, hogy a turisták már keresik, tehát célrányosan jönnek Kürtös Kalácsot fogyasztani.
0: Tehát valahol az országimázs része.
1: Pontosan,
0: is
1: így
0: a
1: van.
0: Kürtös Kalács. Tünde, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Nem tudom, hogy ma még sütsz el Kürtös Kalácsot, vagy hogyan alakul.
1: Szerintem benézek.
0: További sok sikert kívánok, és hát jó munkát.
1: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel Kürtös Kalácsozni.
0: András Tünde volt a vendégem, aki Kürtös Kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító. Itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napos, szeles idő lesz. Egyeztetések kezdődnek az egészségügy helyzetéről. Luxus ingatlanokat épít Erdélyben a Trump család. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészetnőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná a másfél hete történt tragédiában. Nagyszabású orosz támadásokra számít az ukrán elnök a holnap kezdődő kétnapos NATO csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszky a kijevi hírszerzés értesüléseire hivatkozva figyelmeztetett az újabb Ukrajna elleni lehetséges légicsapásokra. Az ukrán államfő ismét légvédelmi eszközöket kért a kelet-európai ország nyugati szövetségeseitől, köztük az Egyesült Az ukrán államfő ismét légvédelmi eszközöket kért a kelet-európai ország nyugati szövetségeseitől, köztük az Egyesült Államoktól és az Európai

0: helyen épülhet fel. A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé a Háros vasútállomás közelében. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Félpályás lezárásra kell készülni ma napközben a 10. kerületben a Doba utcában a Gép utcánál, mert elektromos közművet építenek. Kedd reggelig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, induljon el ez a hét is július 6-ával. Hétfő van tehát, 7 óra után néhány perccel, ahogy az kötelező, ahogy az lenni szokott, és ahogy az bármilyen időjárási körülmények között is illendő. 3 órán, kevesebb, mint 3 órán keresztül jön a könnyedség, meg a nyugalom, vagyis, hogy a Nyitány minden Csabának már most boldog névnapot kívánok, és minden kedves hozzátartozónak türelmet és kitartást kívánok, aki az éjjel végig kínlotta, szenvedte, izgulta, egyébként nagyon jó meccsek voltak a két európai csapat, illetve Dél-Amerika, Közép-Amerika háborúját, mert szabad háborúnak nevezni. Hát éppen arról van szó, hogy ez vicces legyen, és ne a frontokon zajol jég, hanem zöld gyepen. Szóval aki a foci meccsek miatt egy picikét fáradt, az söpörje be a megérdemelt jó indulatot, és még egyszer türelmet a hozzátartozóktól, a munkaadóktól. Egyébként pedig hát Anglia végre oda tette magát, ezt el is vártuk a 3 oroszlánosoktól. Mi, akik nem a mexikóiakkal foglalkozunk, és akkor tudom, hogy aki Mexikó drukker, az nagyon, hát egy picikét szomorú, most nagyon egy picikét az nem stimmel, de ezt akarom összehozni, hogy Frida Kahlo 120 éve született, pont, úgyhogy tessék büszkének lenni Mexikóra, meg mindenre, ami csípős, meg mindenre, ami nagyon finom érzék és szívvel teli. Úgyhogy valahogy összehozom a focit, amiről többet nem beszélek, most teszem le a kisesküt, és a kultúrát, meg a könnyedséget és a nyugalmat, úgyhogy egy remek kiállításra invitálom önöket, ami így a nyári melegben nagyon hűsítő is, hiszen az a címe, hogy vízállás jelentés, hajóvonták találkozása szabad, Hardi Ágnes, Németh Marcell és Varga Dóra szobrászművészek kiállítása zajlik a Hegyvidék galériában, napozóággyal, törülközőkkel, úgyhogy majd megbeszéljük Kalós Judit művészettörténésszel, hogy miért érdemes ellátogatni valahová a Böszörményi út környékére. Aztán pedig rájövünk, hogy miért jó a tandem. Ugye tudjuk, hogy mi a tandem, ketten vagyunk, de nem a szülő elől a gyerek hátul, hanem a Paradicsom Klub és a Magyar Tandem Klub olyan közösségi programokat szervez, melynek során látó és látássérült résztvevők együtt kerékpározhatnak. Aztán pedig a Deák 17 galéria legújabb kiállítására invitáljuk önöket, hogyha a Fashion Street-en járnak, akkor vásárlás között érdemes foglalkozni a fiatalokkal, hogy ők mivel foglalkoznak, avatarokkal, deepfake-ekkel, érzékelésük határaival, megmagyarázzuk majd. Jaj, az a TikTok nemzedék, legyinthetnénk, de nem, hát velünk élnek, nagyon fontos, hogy ők mit szeretnek, mit akarnak. Mi azt akarjuk, hogy önöknek jó legyen, így angyalföldről, ez a Klasszik Nyitány könnyedséggel és nyugalommal, sok-sok születésnappal, programmal, úgyhogy együtt vészeljük át ezt a nyarat. Jó kirándulást!

7 óra 27, ja. 7 óra 27 perc, hűsöljünk, és erre minden lehetőségünk megvan, jó sok H betűt mondtam eddig, a Hegyvidék galériában vízállás jelentés, ez a legújabb kiállítás címe, ahol Hardi Ágnes Varga Dóra és Németh Marcell szobrászművészek kiállítása pancsolható végig, de valóban olyan művekkel, installációkkal, amelyekről a vízpart, a fürdőzés, a strand és a medencék világából merítenek inspirációt, én pedig invitálásra kérem föl Kallós Judit művészettörténész, a Hegyvidék Galéria művészeti vezetőjét. Keressék tehát a Hegyvidék Galéria honlapját, köszönjék meg Kallós Judit művészettörténésznek, hogy mindig van a friss, törülköző, illetve napozó ágy, és tényleg a vízállás jelentés nagyon fontos dolog, még a szárazság idején is, éppen ezért érdemes a Hegyvidék Galéria nyári kiállítását is meglátogatni, és kívánok hozzá mellesleg nagyon-nagyon jó hőmérsékletet, időt, vagyis hogy nyarat.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztést már megígértem, egyrészt focizni kell, vagy focival foglalkozni kell, ha nem szeretik, akkor is. Én nagyon-nagyon remélem, hogy minden mexikói drukker megbékélt már egyrészt az eredménnyel, másrészt pedig, ahogy megígértem, Frida Kahlo 120. születésnapja van, úgyhogy lehet szabad kötelező büszkének lenni az egyéni hangú mexikói festőművészre, közéleti szereplőre, a 20. századi Mexikó, meg hát valljuk be a popkultúra már emblematikus alakjára, úgyhogy később majd foglalkozom az ő életével, de most nagyon fontos, hogy a mindfulness-el, vagyis hogy a tudatos jelenléttel foglalkozom, mert hogy ebből a témakörből is ilyen szerzőktől válogatjuk az idézeteket, az idézetek pedig most jöjjenek Jon Kabat-Zinn-től. Jon Kabat-Zinn amerikai molekuláris biológus, orvos professzor, emeritus és író, emeritus, jó van, na. Szóval az utolsó szót azt értettem, hogy író, aki a tudatos jelenlét, vagyis hogy a mindfulness tudományos és klinikai alkalmazásának egyik legismertebb alakja. Mert hogy létezik ennek tudományos magyarázata, nem csak a lelkünkre gondolunk, meg zsebkendőkre, és arra, hogy nem ábrándozunk folyamatosan, szólok éppen ilyenkor magamnak. Tehát leginkább Jon Kabat-Zinn az általa 1979-ben kidolgozott Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR programról ismert. Ez jelentős hatást gyakorolt az egészségügyre, a pszichológiára és a stresszkezelés kutatására, de szépen hangzik ez. Tehát a stresszhez természetesen nekünk magyaroknak is közünk van, nem sokára majd erről is szót ejtek, de jöjjön akkor szinte a legrövidebb idézet legalábbis ebből a témakörből, a mindfulnessből, és akárhová is gondolunk, vagy akármire is gondolunk, talán a legfontosabb. És nem volt véletlen, hogy helyhatározni akartam, mert hogy Jon Kabat-Zinn azt mondta már a 70-es évek közepén és végén is, hogy bárhová mész, ott vagy te is. Ami így első pillanatra hát vagy abszurdumnak hangzik, vagy gyerekesnek hangzik, de tényleg gondoljunk bele, hogy hol jár a mi agyunk általában, meg hol vagyunk mi lelkileg, meg hol vagy te kisfiám fejben. Nos, ott kell lenni, ahol vagyunk. És akkor már is leszettünk jó néhány hátizsákot magunkról. Nem lírai akartam lenni, meg nem jó tanácsot akartam lenni, csak az útra való idézetét mára átadni a mindfulness, vagyis hogy a tudatos jelenlét témaköréből, és tudatosan nem beszélek akkor, ahogy megígértem többet, fociról. De legyen könnyedség és nyugalom itt a Nyitányban, július 6-án.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, egy kis hűsörést kívánok önöknek sok-sok H betűvel, legalábbis maradt még egy, mert hogy a Hegyvidék Galériába invitálunk mindenkit a Vízállás jelentés című képzőművészeti kiállításra. Hajóvonták találkozása tilos, viszont nagyon jól esik majd megtekinteni Hardi Ágnes, Varga Dóra és német Marcell Szobrász művészek kiállítását. Itt, illetve ott a pihenés, az emlékezés és az ember által alakított táj kérdései is fölmerülhetnek, mert hogy olyan installációkat láthatnak, amelyek a vízpart, a fürdőzés, a strand és a medencék világából merítenek inspirációt, én pedig invitálást merítek Kallós Judit művészettörténésztől, a Hegyvidék Galéria művészeti vezetőjétől.
2: Ha a látogató bejön ebbe a térbe, elsősorban medencéket és tégeket fog látni a falakon, de ezek olyan alkotások, amelyek a térbe mozdulnak ki, alapvetően fémből, fából, üvegből és színezett akrilgyantából létrejött alkotások jelennek meg, úgy, hogy emberek sehol nincsenek. Miközben abszolút felidézik ezeket az emblematikus helyszíneket, ugye a vízpart világát, a strandok világát, vagy uszodák világát. Nagyon izgalmas, hogy ők mégis hogyan állnak ehhez a témához hozzá. A víz, mint olyan így konkrétan, nem jelenik meg a térben, de mégis a víz a központi témája a kiállításnak, illetve a köré szerveződő épített és tárgyi környezet, amit ugye az ember hoz létre, hiszen az uszodák medencék világában is a víz az egy mesterséges környezetben jelenik meg. A stég pedig szintén lehet egy összekötő kapocs, de egy elválasztó kapocs is alapvetően az ember és a természet között. És ez a nagyon izgalmas ebben, hogy a látogató mégis ezekben az úgymond emblematikus, kicsit üres terekben, üres medencékben mégis fel tudja idézni az emlékeket, a nyári élményeket, és elő tudja hívni ezeket az élményeket a látogatóból. Egy-két olyan fogalmat behoznék, ami mondjuk mindannyiunknál megjelenik, és nagyon fontos. Az egyik ilyen az illúzió, vagy ugye az érzékelés bizonytalansága. És sokat beszéltünk a művészekkel is, és nagyon fontos kiinduló pont volt náluk az, hogy amikor az ember úszik, vagy a vízben van, nagyon sokszor a térérzékelése megváltozik. Tehát ahogy úszunk a vízben, nem mindig tudjuk, hogy merre van az egyenes irány, és a végén kiderül, hogy teljesen más irányba haladtunk. És ennek a bizonytalanságát egyébként a művészek is megjelenítik. Nagyon különleges térbeli viszonyok, több nézőpont jelenik meg. Nagyon érdekes, hogy valamikor olyan, mintha vízben lennénk benne, belátunk a medencébe, miközben magában a medence csempéjén lévő feliratok is megjelennek, izgalmasan tükröződnek. Valamikor olyan, mintha a vízfelületet fölülről néznénk, vagy éppen egy ilyen magasugró helyről mennénk be, vagy legalábbis néznénk be a vízbe, akkor a stégek esetében is valahol nem egyértelmű, hogy a vízből kijövünk, bejövünk, milyen szögből látunk rá, és ezek nagyon izgalmas játékok egyébként a térrel. Hardi Ágnesnél és Varga Dóránál meg az a nagyon különleges, hogy amilyen anyaggal dolgoznak, hogy a Hardi Ágnes színezett akrilgyantával, illetve kis mozaikokat helyez ki, tehát ugye a csempéknek a hatása is megjelenik, és ő is különböző nézőpontokat helyez be egy művön belül, tehát teljesen ütközteti ezeket a nézőpontokat. Varga Dóra esetében pedig ugye ő üveggel dolgozik, ezek ilyen üvegtömbök, amiket ő megfest, illetve rétegez, ezáltal is megcsiszol, és vannak olyan felületek, ahol a víz hullámzása is teljes mértékben érzékelhető, és a megvilágítás révén, ahogy a fény megtörik ezeken az üvegszobrokon, tényleg olyan izgalmas fényhatások jönnek létre, mint amikor tényleg kint vagyunk a vízparton vagy a medencénél, és azt az élményt abszolút vissza tudja hozni, ahogy hullámzik ez a felület, miközben szilárd, kemény anyagot használnak, és mégis el tudják érni ezeket a hullámzó érzeteket. Térben a falakon vannak a munkák, különböző módon elhelyezve, tehát, hogy maga egyébként a Hegyvidék Galéria tere is ráépít, vagy ráerősít még erre az illúzióra, ráadásul még egy törölköző installáció is látható a térben. Ami meg ugye azt a nagyon különleges élményt hozza elő, amikor ugye a strandon mindenki a saját kis táskájára, kis személyes holmijaira ráhelyezi a törölközőt. Tehát tényleg úgy érezhetjük magunkat egyébként, mintha a strandon, a vízparton lennénk. Akár egy horgászás élménye, akár egy fürdőzés élménye, szóval előjöhet, sőt még két napozó ágyat is helyeztünk ki. Úgyhogy abszolút hozza ezt az élményt, bár mondom, elsőre nagyon furcsa az, hogy emberek viszont, figurák nincsenek az alkotásokban, de mégis érezzük azt a hangulatot, ami a strandon vár minket. És akkor még itt egy kicsit azért beszélnék így a hely és a nem helyek fogalmáról. Ez Márk Ozsé használja ezt a kifejezést, ezt a nem helyet kifejezést, hiszen általában a helyszínek többsége egy olyan tér, amely ugye az identitás, az emlékezet is, és az emberi kapcsolatokhoz kötődnek, tehát hogy fontos valamiért meghatározó helyszínek. És hát vannak olyan nem helyek, vagy úgynevezett ilyen átmeneti terek, amelyeket használunk a hétköznapokban, de nem alakul kitartó személyes kötődés, akár mondjuk a repülőterek ilyenek, autópályák, parkolók, szállodák, egyébként még talán egy uszoda is lehet, és maga a stég is működhet így, hiszen egy szezonon kívül úgy különösebben nem használja az ember, meg egy átmeneti tér valójában abban segít, hogy nem közvetlenül kapcsolódunk a természethez, hanem egy ilyen ember által épített téren keresztül jutunk el a vízhez. De közben meg tudnak ezek a terek, mondjuk egy ilyen nyári szezonban, ugyanúgy helyekké válni, hiszen a közös horgászások, a fürdőzések, napozások helyszíne, amely, amit említettem, előhozhat emlékeket. Tehát, hogy van egyrészt egy ilyen fontos része ezeknek a munkáknak, illetve ha már így paradoxonokról beszélünk, ugye a határ, mint nagyon fontos, hogy ezek a, akár a medence egyben egy körbefogja a vizet, de elválaszt és összeköt, ahogy a stégnek is van egy ilyen funkciója, illetve hát a hiány az, hogy ugye nincsenek itt az emberek, valójában nincsen víz a kiállító térben, de mégis érezzük annak a hangulatát, sőt, még vannak apró kis részletek majd a munkákban érdemes megnézni, hogy például egy-egy csempe eltolódik, vagy hiányzik például, tehát hogy kicsit a hiba lehetősége, illetve hát a használat, mint olyan is megjelenik, hiszen használjuk ezeket a tereket, amelyek elhasználódhatnak, vagy valami hiba történhet ezekkel a helyszínekkel, és ugye az emberi jelenlét hiánya is alapvetően itt van. De hát ugye, hogyha a látogató bejön ebbe a térbe, akkor már megtöltődik emberi jelenléttel, és hát az emlékezet által szintén valahogy megtöltődik élettel ez a tér. Szerintem itt a gyerekek is nagyon-nagyon fogják ezt élvezni, hiszen ez az a időszak, meg hát ez az a téma, ami aztán tényleg mindenkinek abszolút kapcsolódó, tehát mindenki tud hozzá kapcsolódni, mindenkinek vannak élményei, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, be lehet ülni majd a napozó ágyba is nyugodtan, el lehet ide jönni hűsölni hozzánk ebbe a nagy kánikulába is melegbe, ha nem is a vízparton, de itt legalább a fővárosba is fel tudjuk idézni, és talán kicsit így gondolatilag is, de lehet hűsölni ebbe a kiállító térbe.
1: A hűsöléshez pedig ajánlom a Hegyvidék Galéria honlapját, a hegyvidékgaléria.hu-t. Nagyon szépen köszönöm a vízállás jelentést, a hajóvonták találkozását, illetve Hardi Ágnes, Németh Marcell és Varga Dóra szobrászművészek kiállítására való invitálását, Kallós Judit művészettörténésznek, a Hegyvidék Galéria művészeti vezetőjének. Élvezzék tehát a nyarat, akár a betonrengetegben a fővárosban is. Ehhez tényleg csak a legfontosabb alkotóelem kell, a víz. Ja, meg a reggeli express.
0: Szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu.
1: A még kellemesebb percekhez érkezik most a reggeli express főváros szentikos program ajánlója, gyönyörű helyszínre, a Pesti Vármegye háza díszudvarára. Ide este hétre invitálunk mindenkit, parkoljanak le, bocsánat, érkezzenek tömegközlekedéssel, és aztán a Városház utca 7-ben tényleg gyönyörködjenek. Ez a Holdfény estek sorozat, idén ez az első, ott lesz persze Hegedűs Endre és Katalin, meg egy zongora, ami kötelező, és a Cantica Eterna énekegyüttes tagjai a hölgyek kedvéért. Most kezdem Mészáros Péterrel és Neubauer Lóránttal, de a férfiak figyelmét fölhívom a Ballabás Aliz szopránjára, Balog Eszter mezzo szopránjára és Nagy Bernadett mezzo szopránjára, meg a Külcsinre is. Meg hát ez egy gyönyörű este lesz akkor ezek szerint este héttől, és ráadásul, bocsánat, Mexikó drukkerek, az angolok dominálnak majd, legalábbis a szerzők között: Dowland, Purcell, Tompkins, Elgar, Britten, Morley, Parsons, Bird, Vaughan, Williams, Tolis, Stanford, Gibbons, és további szóló négykezes, a cappella és zongora kísérletes művei, tehát a Holdfény estek sorozatban ma este héttől. Ha valaki úgy érzi, hogy a focik meccsek között kocintana is valakivel, akkor azt jól teszi, természetesen csak mértékkel, de szerdán este 6-kor a Magyar Nemzeti Galériában úgy érezheti, hogy folytatódnak az aranysárga borszerda eseményei, és nagyon jól érzi ezt, hiszen jönnek mindenféle birtokok, mindenféle szőlőtőkék a hozzájuk kapcsolódó borbirtokokkal, illetve medükkel, de popkulturális társas utazás is lesz Csepei Adrien íróval, újságíróval, aztán lesz italománia, lesz kerekasztal beszélgetés, lesznek tárlatvezetések, mondjuk a Gruber Béla kiállításban, az állandó gyűjteményekben Molnár Brigitta művészettörténész tárlatvezetése is érvezhető, ha a középkort szeretnék célba venni. Egy a lényeg, maradjon egy szabad kezük, hogy kocinthassanak egymással, és a Magyar Nemzeti Galériában keressék az arany, sárga, bor, szer, dát. Ha pedig önökre jön és esteledik az estve, akkor tegyenek jó nagy sétákat az állatkertben, igen hangokkal, igen etetésekkel, olyan élményekkel, amiket még nem élvezhettek az állatkertben, a Pálmaházban, a Bonsai Pavilonban és a Xanthus Házban, úgyhogy jelentkezzenek az esti sétákra, az időpont mind-mind csütörtök, és hogyha a részvitézeknek érzik magukat, akkor az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium történeti tereiben sétálhatnak vasárnap délelőtt 11-kor, úgyhogy ásványokra, anyagokra, értékekre föl, és nagyon jól kell tudni, hogy a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium monumentális budavári épületét barangolhatják körbe. Szépségek, finomságok és értékek együtt, mindenhez jó szórakozást kívánunk!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé a Hárosvas útállomás közelében. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szentmihályi úttól, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Időszakosan lezárják a harmadik kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között ma burkolatjavítás miatt. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Félpályás lezárásra kell készülni ma napközben a 10. kerületben a Doba utcában a Gép utcánál, mert elektromos közművet építenek. Kedd reggelig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1, hogy mekkorát sóhajtottam, de szerintem erre, vagy ezen zene után lehet is, és akkor, ha már megígértem mindenkinek, hogy a 120 éve született Frida Kahlo valahogy szóba kerül, nem elfelejtve a mexikóiak fájdalmát a hajnali foci meccs kapcsán, jaj, nem foglalkozunk focival, dehogy nem. Szóval a vates.hu oldalt ajánlom, ahol Hans Petra cikke élvezhető Frida Kahlóról, aki művész, jelkép és popkulturális ikon, ha nem véletlenül mondtam, és nem véletlenül veszem észre én, a feleségem, a lányom, meg mindenki pólóján, táskáján, meg ahol csak lehet az ő hihetetlen szemöldökét. Jó elnézést, hogy ez jutott eszembe előre és először, szóval egy tényleg szembetűnő szemöldököt viselt Frida Kahlo. A férje, a szintén festő Diego Rivera azt mondta, hogy ez a szemöldök pár a fekete rigó szárnyaihoz hasonlít, más jutott eszembe, de maradjunk ennél. Szóval Frida Kahlo az utókor számára nem csak művészként maradt fent, hanem a nőiesség és a női szenvedés jelképeként is, sajnos életében is egyfajta legendás státusz övezte, hatása globális és jócskán túlmutat a művészetek kedvelőin, személyiség jegyei és életének fontosabb eseményei mind összefortak, védjegyévé vált önarc képeivel, írja Hans Petra, és akkor fölidéz néhány mondatot Frida Kahlótól. Én nem az álmaimat, hanem a valóságot festem meg, ami egyébként jól hangzik, de Frida Kahlo saját elmondása szerint is igyekezett a világát minél több szemszögből bemutatni, és minden a valóságnak egy szelete. Balesetről is beszélnek élete kapcsán, olvassanak utána. Ő maga azt mondta, hogy két súlyos baleset ért életemben. Az első akkor, amikor maga alá gyűrt a villamos, na ezt lehet elolvasni, a második Diego volt, ő pedig a már említett férj. Minden csepp vér, amit a szívünkből facsarnak, csak arra jó, hogy ne feledjük, ez a valóság. Nem fociról beszélek, hanem a magány érzéséről, a két Fridáról, ami benne él, a múlt fájdalmairól, egy jobboldali mexikói népviseletű Fridáról, aki így együtt próbál megélni és túlélni, és majd a kékházról is beszélek egy picikét, de azt mondja, hogy a festészetem a fájdalom üzenetét hordozza magában, az életem a festészet által vált teljesé. Mondhatnám mindenki, de hogyha a mi telefontokunkat megnézzük, vagy a lányoknak a nadrágját, vagy pólóját megnézzük, akkor meg annyi ilyen popkulturális részlet tanúskodik arról, hogy az a személyiséges jelenség, ami ma is része a popkultúrának, az tudatosan alkotódott meg, hogy akkor ilyen nehéz nyelvtani kifejezéseket használjak. Csípős és gyöngét, kemény, mint az acél, törékeny és könnyed, akár a lepke szárnya imádda való, mint egy gyönyörű mosoly, mély és kegyetlen, akár az élet keserűsége. Írja róla az egyik tragédia, mármint a férj, még mindig Diego-ról beszélünk, és természetesen arról beszélünk, hogy érdemes utána olvasni, érdemes megkeresni, a nőkkel, a hölgyekkel érdemes jól bánni, annak ellenére, ami történt Frida Kahlóval, és akkor ez tényleg csak egy ilyen fölhívás volt keringőre, illetve tangóra, szerintem most ott járunk jó helyen. A Frida rajongók élete, az a Frida életéért rajongók, na akkor ezt most tessék kihámozni, szóval ez egy nagy regény, ez egy nagy művészet, ez egy nagy elgondolás, és amikor tényleg pólón, táskán látják az ő képét, akkor az életébe is gondoljanak bele. Na, hát ez nem volt bonyolult, ez csak ilyen nyitányos volt.

Klasszik Rádió 92. július 6-án hétfőn. Elfelejtettem említeni Frida Kahlo istenítése, vagy legalábbis nagyon fontossá tétele közben, meg a focitól való fáradtság milyen is, hogy Csaba névnap vagyon, úgyhogy nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok minden kedves Csabának ezzel a bonyolult névvel, ami másoknak bonyolult, de hát az biztos, hogy régi magyar személynév, talán török eredetű, és pásztort, vagyis hogy kóborlót, nem vagyis, hanem hogy és kóborlót jelent, de lehet, hogy ajándék. A középkori eredetű magyar mondavilágban fölmerült, ugye Csaba királyfi alakjában, Attila fiaként tartja számon a hagyomány, hogy aztán igaza van, vagy nem, de Vörös Marti Mihály és Arany János művei nyomán újra népszerű lett a 19. században, és létezik egy hun eredetű Csobán szó, ami egy méltóság név, tehát egy ilyen tisztség, professzor, ilyenekről nem beszélünk, tehát egy méltóság név, és akkor lehet, hogy ennek megfelelő ez a bizonyos Csaba. De hogyha a törökök fele járunk, akkor Csaba alul egy kis ilyen farokkal, és a Csaba szavak, azok a mondabeli királyfi nevének abszolút megfelelnek. Erőfeszítés, törekvés, szándék, küzdelem, támadás, szorgalom, bátorság, lelkierő, fáradhatatlanság, tehát valamiféle pozitív erőkifejtés. Na, ezt jelenti, hogyha arrafele járunk, a Csaba és a Csaba. De én szerintem sokkal egyszerűbb, hogyha nem izzadságszagúan, pláne nem ebben a hőségben, meg nyáron, hanem könnyedén és nyugodtan vészeljük át július 6-a hétfő délelőttjét itt a Nyitányban. Na, ehhez próbálunk mi ajánlani, és tulajdonképpen szolgálni is, sok zenével, érdekességekkel. Remélem, hogy sikerül.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, szeles idő lesz. NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Rekordszámú látogatója volt a pécsi Zsolnai Fényfesztiválnak. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Rúf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban. Közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészítésére figyelmeztetett. A kijevi katonai közigazgatás vezetője legalább 7 halottról és 24 sebesültről számolt be. Egy lakóház és egy több emeletes épület megrongálódott, emberek rekedtek a romok alatt. A civilek a metróállomásokon kerestek menedéket. A kijevi vezetés elutasította a Konstantinivka városára vonatkozó néhány órás fegyvernyugvásra tett orosz javaslatot. A rövid tűzszünetet Moszkva korábban azzal indokolta, hogy miután teljes ellenőrzésük alá vonták a várost, készek humanitárius akciót szervezni az ott elesett ukrán katonák holtesteinek átadására. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná a másfél hete történt tragédiában. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt tegnap estig óránként mindössze 5 járatot fogadott a repülőtér. A mintegy 3350 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődött vonzott a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát és Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jubileumát és Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek és az optikai

0: Borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pacsirtamező utcában, a Kiscelli utcánál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttal, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcában jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcában mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Aki nagyon nagy szeretettel köszönti a nyitány minden kedves hallgatóját, július 6-a van a hétfő, nem sokára pedig tekerünk, tessék ezt jó értelemben venni, vagyis hogy a tandemről beszélgetünk majd, ami egy nagyon jó dolog, egyrészt mondjuk szülő és gyermekek között, de a Magyar Tandem Klub szervezője Árpási Miklós is úgy gondolta, hogy együtt a Paradicsom klubbal olyan közösségi programokat szerveznek majd, amelyek során látó és látássérült résztvevők együtt kerékpároznak tandemeken. Majd elmagyarázom, hogy honnan ered maga a tandem szó, és Árpási Miklóssal megbeszéljük, hogy miért jó ez, és miért fejlesztő ez, mármint hogyha az ember úgy érzi, hogy szolidáris azon embertársaival, akiknek egy picikét kevesebb adódott. Mondjuk egy góllal, hihi, jaj, nem beszélünk a Mexikó-Anglia mérkőzésről, meg a norvégok és a brazilok találkozásáról sem, de hát azért van ebben nagyon sok jó dolog. És abban is nagyon sok jó dolog van, hogy tulajdonképpen szomorúsággal kell mondani, hogy 10 éve már nincsen közöttünk Pető Zsolt zeneszerző, de hál' Istennek Pető Zsoltnak születésnapja is lenne, 1937-ben született ezen a napon. Balázs Béla díjas magyar zeneszerzőről beszélünk, ami így furcsán hangzik, mert a Balázs Béla díjat általában mozgóképekhez kötjük, de hát Pannonia díjas ő is ő, és ha azt mondom, hogy a nagy zeneszerzője, meg a Vizipók csodapók, a Pompom, meg a Mirmur zenéje is neki köszönhető, akkor természetesen már tudják, hogy hogy kapcsolódik ide a mozgókép. Úgyhogy inkább vidáman tessék emlékezni az 1937. július 6-án született Pető Zsoltra, a Magyar Rádió zenei munkatársaként is oda tette magát, és hogyha beütik a nevét, akkor abszolút ilyen halak jönnek föl, meg egy horgászó, sapkás ember a vízparton, Mikó István a hangján, de ő a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és gimnáziumban tanult egyébként karvezetést, meg zeneszerzést, és a Pannonia Filmstúdió zenei referenseként dolgozott, hazai és külföldi filmek zenefelvételeit, szinkron munkálatait irányította, Dargai Attilával, Foki Ottóval, Nepi Józseffel és Jankovics Marcellel is dolgozott együtt, a Vilia Verebet, meg az Erdő kapitányát, meg a Frakkot még nem is említettem, de az biztos, hogy Pető Zsoltra emlékezni mindig egy vidám dolog, és akkor ne felejtsék el, tandemezni is egy vidám dolog, ráadásul sok segítség van benne, sok szolidaritás van benne, ennyi ez betűt. Szóval, hogy nagyon fontos, hogy beszélgessünk majd nem vagy kevésbé látó társainkról, meg az együttlétről, és ez a legfontosabb, úgyhogy önök is legyenek velünk együtt. Frida Kahlo születés napján szóljanak a hölgyeknek, hogy nyugodtan vehetnek föl, mert ez már a popkultúra része, hogyha Frida Kahlós arcos vagy valamit vesznek föl magukra. Csak vegyenek föl!

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
1: És ahogy ezt megígértem kedves hallgatóinknak, nem leszek egyedül, és önök sem lesznek egyedül, hát minimum párosan szép az élet, de ez a szólás azt is jelenti, hogy tekerni is szép. Nem voltam rest, és akkor most kérek gyorsan elnézést az én vendégemtől, tulajdonképpen, hát nem kell elnézést kérni, de megmagyarázom, Árpási Miklósnak, a Magyar Tandem Klub szervezőinek. Jó reggelt, kedves Miklós!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Szóval megmagyarázom, hogy én utána néztem a szónak, hogy az mit is jelent, és hát persze, hogy lovakhoz kapcsolódik, mert hogy azt mondja, hogy két egymás mögé befogott lovat jelent, ha akarom, latinul, mert végül, végre, valahára, tehát a végén ez a jelentése, de aztán lett ez az angolban is, meg valamiféleképpen. Mikor találkozott Miklós először a tandemmel, a tandemezéssel?
2: Ó, hát még gyerekkoromban, valamikor a 80-as években.
1: És ez a gyerekkori emlék ösztönözte arra, hogy most már beszélhessünk egy tulajdonképpeni mozgalomról, programról.
2: Hát sok minden jött közbe természetesen, de hogy az eszköz nekem nem volt ismeretlen, akkor nagyon ritka volt még. Apám csinált nekünk egy tandemet, és azt nagyon szerettük, és azzal nagyon lehetett villogni, meg csajozni, meg mindent is csinálni, mert az emberek nagy része nem látott ilyet, és hogy ez így egy ilyen ritka, érdekes dolog volt.
1: És hogyan jött az ötlet?
2: Innen kezdődött a dolog, na. És aztán lett nekem egy utazási irodám, és aktív turizmussal foglalkoztunk, de ez valamikor a 90-es évek elején, közepén, amikor ez még nem, sőt, 80-as évek végén, amikor ez még nem volt divat. És nem lehetett normális biciklit se kapni, és az utazási iroda mellé kitaláltam, hogy csináljunk egy ilyen egyesületet, ez javarészt a rendszerváltás, tehát akkor kezdett divatba jönni, hogy lehet egy egyesületet csinálni, lehet egy civil szervezetet, és hogy ez milyen jó, tehát akkor én csináltunk egy egyesületet, ami az utazási irodának, a törzs utasainak szólt volna eredetileg. És hogy mivel nem lehetett normális bringákat kapni, és elindulni egy hosszabb útra mindenféle szedett, vedett jószágokkal, az nehéz, ezért én azt találtam ki, hogy legyen saját bicikli, és ha saját bicikli, akkor már legyen...
1: Na?
2: Legyen tandem.
1: Jó.
2: Mert hogy ez egy milyen jó buli. Tehát, hogy ez tényleg érdekes, hogyha így mész valahol vidéken, és megállsz, és rácsodálkoznak, az...
1: Jó, az már kiejtett, Miklós, már kiejtetted a csajozás szót, tehát nem kell tovább ragozni. Gyorsan megkérdezem, mert nem értek hozzá. Ki teker? Ki a főnök a tandemban?
2: Hát a kormányos a kormányos, aki előül.
1: Jó.
2: És hogy a két pedál az egyszerre mozog, mert aha, hogy a dinamikai súlypont az így változik egyszerre, tehát az nem jó, hogyha külön mozognak, és hogy hát általában a pasik szoktak előre ülni, de ez nem tudos, hogy fontos.
1: Értettem, viszont nagyon fontos, hogy jött az ötlet, hogy megeresztettél egy telefont a Vakok Intézete, vagy a Magyarországi Vakok és Gyengénlátók Egyesülete felé. Mert miért?
2: Azt igazából nem tudom, hát viszonylag kevés élményem volt, vagy kevés találkozásom volt látássérültekkel, de azt gondoltam, hogy ez egy pont egy tök jó dolog lehet. Akkor még fogalmam se volt arról, hogy ezt integrációnak hívják, hogy ez tényleg fontos. Azt mondtam, hogyha egy csapatban van két mozgássérült, vagy két fogyatékkal élő ember, akkor mindenki őt kényezteti. Hogyha nagyon sok van, akkor az egy-két segítőnek van nehéz dolga. Tehát én ezt így kitaláltam, hogy ha pont ugyanannyian vannak, akkor az egy kiegyensúlyozott közeg lesz, és ezért fölhívtam a Vakok Szövetségét, és ott egy nagyon jó fej lánya, Król Zsuzsával beszéltem többször, és azt mondta, hogy hú, ez fantasztikus, ezt csináljuk.
1: És a csinálás az mit jelent? Vagy az első összehozás, vagy összeülés, vagy indulás, vagy Városligetből, vagy Ajtósi Dürer-sortól, vagy...
2: Hát, hogy egyáltalán legyenek, akkor még csak az volt a cél, hogy legyenek tandemes programok, vagy legyenek kerékpáros programok, amin tandemmel is lehet menni, de ez először kerékpárt kellett, vagy tandemet kellett szerezni, amit Magyarországon nem lehetett kapni, tehát építeni kellett.
1: Nem áll, ez ilyen hegesztős, igazi, ilyen sufniban készülő dolgokat jelent?
2: Nem sufniba, mert van az országban most is, de akkor is talán két vagy maximum három ember, aki ezt meg tudja csinálni. Ahhoz azért kemény szerszámok kellenek, szaktudás, tehát lehet két vázból összeegeszteni, de az komolytalan. Tehát, hogy az nem bírja a fokozott igénybevételt se, meg nem is jó. Tehát, hogy itt ahhoz kell egy hozzáértő szakember.
1: Értettem. Én ahonnan okosodom vagy butulok, az a magyartandemklub.hu, és ezt ajánlom mindenkinek, illetve a Facebook oldalatok is rendkívül jó és informatív. Kérhetek egy kis konyha pszichológiát? Mit jelent ez, ami gyengén látó vagy nem látó társainknak, ha együtt tekerhetnek velünk?
2: Hát én azt gondolom most már a 30 éves tapasztalat alapján, hogy ez egy elég nagy élmény.
1: Mert különben ők nem tudnának, ugye? Tehát azért tisztázzunk valamit. Bicikliző, gyengén látó, kevés van.
2: Igen,
1: ez így most...
2: Nagyon kevés van, azért vagyok bizonytalan, mert van, aki tényleg gyengén lát, és elmegy biciklizni úgy, hogy nem látja a 2 méterre lévő oszlopot, de ez azért nem ez a jellemző.
1: Rendben, a Paradicsom Klubról viszont mit kell tudnunk, mert hogy együtt vagytok?
2: A Paradicsom volt az alapvető egyesület, és akkor azt mondták, hogy a Paradicsom Klubról nem derül ki senki, semmi, hogyha a nevét hallod, ezért csináltunk egy magyar tandemklubot, és nekem különben is egyre inkább mániám, hogy a tandemezést azt egy kicsit föl kell hozni, népszerűsíteni kell, izgalmas, jó, csomó előnye van, és ezért ebből lesz egy külön egyesület. De az összes programunk a Magyar Tandem Klub oldalon van. A belföldi, a külföldi, mindent ott lehet naprakész információkat találni. Ezt jól mondtam.
1: Nagyon szépen köszönöm. Kevés dolgot mondok jól, viszont kérdezni azt nagyon jól tudok, mert hogy mit jelent ez a bizonyos és sokszor fölmerülő slow tourism, hogyha angolul, vagy oroszul, vagy most már norvégül kell szerintem, hogyha a foci VB-t nézzük. Szóval mitől slow ez? Mit jelent ez? Mit ad hozzá?
2: Ez egy, nekem egy érdekes dolog, mert úgy körülbelül 2 éve elkezdtem mesélni az egyik barátomnak, hogy figyelj, csináljunk olyan túrákat, ahol oda lehet menni vonattal, ott várja a bicikli az állomáson, nem kell kapkodni, stb. Elmondtam, hogy körülbelül mik a jellemzői, és mondta, hogy hát ez most kezdődő dolog, és úgy hívják, hogy slow turizmus. Na, mondom, jó. Tehát az a lényege, hogy a helyi értékeket egy kicsit nem kapkodva figyeled meg. Tehát az, hogy mondjuk egy... nem akarom a buszos turistákat bántani, de hogy odamész valahova, kiszállsz, megnézed, visszaülsz, ülsz 2 napot a buszba, az szerintem nem kaland.
1: Az a fast food, igen.
2: Igen. De ezt mondhatnám autóra is, vagy bármire. Ehelyett képzeld el, fölülsz egy vonatra, már ott azzal a társasággal, akivel tekerni fogsz, beszélgettek, tehát az első ismerkedés, az alapok már ott rögtön megvan. Az állomáson vár néhány bicikli, és elmész körbejárni. És amikor körbenézed a környéket, akkor nagyon fontos, és ez is ilyen slow turista jegy, vagy hogy fogalmazzak pontosan, hogy az is nagyon fontos, hogy általában próbálunk valami helyi arcot keríteni, főleg külföldön. Nem idegenvezetőre gondolok, hanem ott élő, vagy a helyet ismerő emberre, aki a helyi viszonyokkal tisztában van. Ez nagyon fontos, teljesen mindegy, hogy a Tiszatónál, vagy Toroszkon, vagy Svájcba megy a túra, az mindig jó, hogyha van egy helyi ember, aki tud a helyiekkel kommunikálni, tud mesélni, akár tud mesélni az aktuális politikai helyzetről, az is szokott így felszínesen mindenki.
1: De része ez, igen, nyugodtan mondtad.
2: És hogy meg tudja mutatni, hogy a két ösvény közül a jobboldali az sokkal szebb.
1: Ha meg tudja mutatni, visszatérve a gyengén, vagy sehogyan, vagy nagyon korlátozottan látó társainkra, ilyenkor kell egy, te vagy az audio guide, vagy aki elölül, vagy aki alá, igen?
2: Igen. Ez, van, aki ezt nagyon türelmesen és szívesen és elmeséli, hogy mit lát, hogy itt jobbra a fa, balra a domb. Igen, abszolút. És ez érdekli is őket, hogy miket látunk, mert ez egy kép lesz végül is abból.
1: Jó, maradok én egy picikét a konyhapszichológiánál, Miklós. Idegen emberek találkoznak így együtt? Vagy ezek jól bevált és megszokott párok?
2: Hát, is.
1: És is?
2: Tehát arról majd még egy szót mesélek,
1: sőt,
2: hogy honnan jött az, hogy csináljunk fizetős meg külföldi túrákat, de hogy vannak a vakos túrákhoz vannak bevált önkéntesek régóta, akik szeretik, csináljuk, megyünk, jövünk, de előfordul, hogy jelentkeznek új emberek is. A vakos túrákra általában önkénteseket keresünk pilótának.
1: Aha, és akkor most előre szólok, hogy már nem csak tandem, nem csak kerékpárról van szó, ha kell, akkor hajóról, meg kenúról, és hasonló. Tehát mindenféle égtájat, meg fizikai dolgot meghódítotok.
2: Hát mindenféle aktív programot kipróbálunk. Igen, vitorlás, lovas, kerékpáros, gyaloglós, mindenfélét.
1: Jó, és jó, mondja, csak a pszichológust keresem benned változatlanul, hogy mi ebben a jó, és mitől jó, és nem szakad-e szét a közösség attól, hogy ketten nagyon együtt vannak, nincs-e klikkesedés?
2: Á, nem. Nem, ez nem jellemző. Abszolút nem. Sőt, hát a tandemezés az együtt gondolkodásról szól. Kénytelen vagy a másikkal együtt tervezni, egyszerre megállni, levegőt venni, mindent csinálni. Ez az esetek 95%-ában tökéletesen működik, és a két ember próbál egymáshoz alkalmazkodni. Nyilván most arról beszélek, hogyha idegen. Uh-huh. Vagy előfordul nagyon kismértékben, hogy ez nekik nem jön össze. De az tényleg csak 1-2%, és akkor abba is kell hagyni, nem kell azt erőltetni, majd a másikkal összejön.
1: És akkor át lehet ülni akár?
2: Persze, meg lehet cserélni, meg lehet pár cserélni, mondjuk a látássérülteket nem tudja előre ültetni. Általában, bár van egy-két teljesen vak barátom, aki gondolkodás nélkül tud biciklizni egyedül, de az azért ritka.
1: Értettem, a programok miről szólnak? Emberről és emberről, vagy tájról, esetleg kulturális közösségekről, egy jó kis horvát városról. Mi a fontosabb itt, a személy vagy a hely?
2: Hát mindegyik. Abszolút mindegyik. A túrák egyáltalán úgy jöttek, hogy az egyesületet fenn kell tartani valamiből. És azt gondoltam, hogy ugye ehhez lehet pályázni, lehet céges támogatást szerezni, az nagyon nehéz a pályázat, bizonytalan, és azt gondoltam, hogy csináljunk saját programokat, aminek az a célja, hogy legyen bevétel, amiből a vakos programokat meg lehet valósítani. És ehhez aztán fel is készültünk, van egy csomó elektromos bringánk, szóló bringa, van elektromos tandemünk is, tehát egy ezt lehet. És mindig az a cél, hogy egy kicsit felfedezzünk egy adott környéket, hogy nézzük meg az épített környezetet, a természeti környezetet, és ez legalább olyan fontos, hogy ismerkedjünk egymással. Tehát ez mind a két dolog nagyon-nagyon fontos, és szerencsére jól is érvényesül, tehát, hogy nem nagyon fordul elő, hogy két ember ott haraggal tekint egymásra, mert hogy ugye ez az a közeg, ahol próbálunk toleránsak lenni a másikkal, és ez a legfontosabb a vakos programoknál, és ez a legfontosabb, hogy tiszteletbe tartod a másik embert, ami egy normál útnál, hogyha nincs ilyen közvetlen kapcsolódás, vagy nem dolgoztok együtt, mint a biciklin, akkor ez nem jön ki annyira. Föl sem merül. Itt bizonyos mértékig egymásra vagytok utalva, vagy együtt mozogtok, és hogy oda kell figyelned a másikra, és ez nagyon jól szokott működni.
1: Már kiejtetted a szádon az elektromos binga kifejezést, amihez egyrészt én nem értek, másrészt biztos, hogy van, aki azt mondja, hogy hát ez nem az igazi, beleszól a 21. század, nincsen benne izzadság, izom, protein, meg hasonlók. Miért pont e-bike, vagy védd meg?
2: Megértem mind a két felet. Azért e-bike, mert van, aki nem képes, vagy nem akar izbozni, tehát nem akar az esti vacsorára úgy beesni, hogy már a harmadik puhát kellett cserélni, hanem szépen, kényelmesen teker, körbenéz, fölfedezi a tájat, beül egy kávéra, tehát hogy pont az, hogy nem kell megerőszakolni magát ahhoz, hogy a következő faluba eljusson. Én egyébként azt gondolom, és hogyha a slow turizmus, mint környezetvédelmi turizmusról beszélünk, a kerékpár a legjobb közlekedési eszköz, az elektromos kerékpár meg talán pláne, mert hogy egy csomó ember nem mer elindulni mással, és hogyha belegondolsz, akkor beszélünk elektromos autókról, meg környezetbarát mindenről, de itt azért csak egy 20 kilós tárgyat kell megmozgatni pluszba, és ez bármilyen technológiával csinálod, ez sokkal kevesebb energia, mint ha egy-két tonnással tennéd ugyanezt. Tehát a kerékpár jó, rugalmas, mindent bele lehet látni a részleteket. Tehát olyan lassan mész, hogy megállhatsz egy fa mellett, hogy ez gyönyörű. Vagy megállhatsz egy épület mellett, vagy egy kávézó mellett, amit kocsival soha nem tennél meg.
1: Jó, hát egy régi énem azt mondta volna, hogy csak is a cseh sörgyári kerékpártúrát válasszam, de hát erről én már leszoktam, úgyhogy inkább van Torockó és környéke Dánia, Dunamenti kerékpártúra. Van egy ilyen sorrend a fejedben, hogy mi a legszebb, mi a legjobb?
2: Hát nem szabad. Nagyon jó. A Torockóban most voltunk körülbelül egy-két hete, tátott szájjal bámultuk, hogy a tordai hasadék milyen szép, de az egész környék, hogy milyen jó fejek a helyi emberkék. Láttuk, hogy a nem slow turizmus az mennyire megváltoztat egy falut, mint Torockót az elmúlt 20-30 év alatt. Nagyon sokat változott a hely, ott gyakorlatilag nem csak a ránézésre változtatja meg, ott gyakorlatilag most már mindenki a turizmusból él, mert van egy kiadó szobája, van egy eladó zöldséges kertje, tehát hogy teljesen megváltozott a csöndes kis faluból egy ilyen kis turista falu lett. Úgyhogy, de hát Dánia az meg egyszerűen utolérhetetlenül fantasztikus hely, kicsit más világ, ott egy dán házaspár 1000 éves barátai fognak bennünket kalauzolni, Torockon is velük voltunk, tehát hogy viszonylag sokat túrázunk együtt, és megnézzük a fontosabb látnivalókat, amit egy ilyen 10 napos programba bele lehet hozni. Dánia azért nehéz, mert oda nem indulnak csak el úgy az emberek véletlenül. Tehát ki kell találni, hogy hova mész, hol laksz, az egész túrát megtervezni, és itt is nagyon fontos, hogy a helyi arc az tud segíteni. A Duna túra is tökéletes, mert hogy teljesen kiépített kerékpárút van végig, szép, kényelmes, egyszerű, ki van táblázva, bármit lehet csinálni. Ráadásul most egy pár túrából csináltunk ilyen olcsó túrákat, nem, ezt így nem szokták mondani, gazdaságos túrákat.
1: Jó.
2: Hogy azok is el tudjanak jönni, akik egyébként nem, ezért ilyen minimál költségre csináltunk néhány túrát. Tehát, hogy 99 ezer forint egy 4 napos Tarvízió Grádó út, ami gyakorlatilag fele a normál árnak.
1: Amiről beszélünk, Miklós, arról már lekéstünk? Vagy még szabad jelentkezni a nyárra?
2: Nem, ezekre mindegy. Annyira nem késtünk le, hogy amit most mondok, ezek az olcsó utak, vagy gazdaságos utak.
1: Nem slow, hanem ezeket, low budget, igen.
2: Igen. Hogy ezeket ma vagy holnap fogom kiküldeni egy hírlevéllel, mert tegnap írtuk át. A Dánia is él még, a Bódenitó is él, ezek mind olyan tájak, ahol odamész, és itt tátott szájjal bámulsz, hogy ilyen szép vidék van egyáltalán.
1: Olyan csúnyák, nem csak akartam mondani, ugye az én anyukám gyógypedagógus, és mindig arról beszélünk, hogy milyen szép látvány, meg bámulunk, meg izé, de hát azzal kezdtünk éppen, hogy gyengén vagy sehogy nem látó társaink is vannak. Mi legyen a lényeg? A szó, a tekerés? Ezt érzed a bőrödön? Tessék nekem leírni.
2: Hát egyrészt a látássérültek, az általam ismert látássérültek nagy része szereti a sebességet, szereti a mozgást. Motorozni például imádna. Amit soha nem gondolom. Másrészt, hogy igen. Amikor először felhívta az egyik srácot, és letette, mondta, hogy gyorsan mondd, mert moziba ülök. És akkor letettem a telefont, ijesztembe, és 5 perc múlva rájöttem, hogy de hát nem látsz. Hát mit csinálsz a moziba? És vagy amikor egy túrán megjelenik egy abszolút vaksrác, és fényképezőgép van nála. És akkor ő fényképezget, néha be kell fordítani, hogy tárgy felé legyen, és akkor ezt ugyanúgy mutogatja. Tehát ez egy nagyon izgalmas, színes világ, amit kívülről nehéz megszokni, és én mondjuk most már a 30 éves tapasztalatomról még mindig abszolút kívülről vagyok.
1: Mit kell kívánni? Jó gurulást? Vagy biztonságos gurulást? Vagy hogy van egy ilyen bringás, tekerős, bár tudom, hogy kenúról és lóról is van szó az esetetekben, de mit kívánjak erre a nyárra?
2: Hát sok turistát, akik velünk jönnek bringázni és felvedezni a világot.
1: magyartandemklub.hu, ha pedig Facebookon keresem, akkor a Paradicsom Klub, bringával túrázunk Európában alcímmel, de hát az Európa az nagyon közeli helyeket is jelent, és nagyon örülök, hogy ilyen értetlenül állt az én buta kérdéseim előtt Árpási Miklós, mert ezek szerint emberek vagyunk, szeretjük ezt a dolgot, mozgunk, együtt vagyunk, kérdezősködünk, ha kell, és tudunk, akkor nézdegélünk, és úgyhogy ennyire egyszerű az egész, ugye Miklós?
2: Igen. Igen. Talán a legegyszerűbb, vagy a legfontosabb, hogy próbáljunk odafigyelni a másikra. Erről most már kezdünk leszokni, de ezek a túrák erre kiváló alkalmat és kiváló lehetőséget biztosítanak.
1: Akkor ez a legfontosabb, tényleg a másik, meg a szolidaritás, meg jó, több szót nem használok, elég volt nekem ez a tandem, hogy kiokumuláltam, hogy a latinból, meg az angolból, hogy ered. Árpási Miklóssal, a Magyar Tandem Klub szervezőjével, alapítójával, közel 3 évtizedes szerelmesével beszélgetek már. A 3 évtized az nem az életkorra vonatkozott, ennél sokkal fiatalabb vagy, Miklós, ezt tessék így felvállalni. És nagyon szépen, köszönöm, és jó nyarat kívánok, elviselhető időjárással természetesen mindenkinek.
2: Nagyon szépen köszönöm, reméljük így lesz, és hogy gyere el valamikor kipróbálni, akkor többet tudsz róla beszélni, meg gondolni.
1: Meg okosabban is benne volt ebben, értettem, jó van. Nagyon szépen.
2: Nem. Abszolút nem volt. Én megszoktam ezeket a kérdéseket, tehát ez nekem teljesen normális, hogy valakinek elmondom, és megkérdezi, hogy ki ül előre, majd 2 perc után azt mondja, hogy ja, hát jó van. Tehát, hogy nincs benne a magyar társadalomban a hagyományok miatt nagyon a fogyatékossággal élőkkel való foglalatoskodás, vagy egyáltalán a találkozás.
1: Legyen ez így. Úgy, együtt, hogy... a stalkerekkel együtt. Figyeljünk a stalkerekre. Jó, mert ők ugye, akik hátul ülnek.
2: Igen.
1: Jaj, de jó. Jó, ennyit is, ennyivel is gazdagodtam, és nagyon jó, hogy ennyivel gazdagodtunk Árpási Miklós segítségével. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, Miklós, tényleg jó utat, és jó időt kívánok.
2: Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm, szervusz.
2: Hát köszönjük, szia.
1: Szia. A köszönéssel pedig azért nem ért véget. Ez az évad sem, meg természetesen a látássérültekkel együtt tekerés sem. Úgyhogy egyrészt visszahallgatható a beszélgetés majd Spotify-on, a mi oldalunkon, tessék keresni a Klasszik Nyitány Fület, és akkor a magyartandemklub.hu oldalt változatlanul javaslom szíves figyelmükbe, illetve a Paradicsom klubot üssék be a szokásos közösségi oldalokon, és itt is elérhetők a programok, meg tervezhető a nyár, ami egy nagyon fontos dolog. Mindazokkal együtt, akikről nem gondoljuk, hogy tervezik a nyarat. Na, és akkor még nem is spiláztam túl, a spilázásról pedig majd legközelebb megkeresem az eredetét. De itt vagyunk még mindig a Klasszik Nyitányban, július 6-án, hétfőn délelőtt.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pacsirtamező utcában a Kiscelli utcánál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttal, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcában jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcában mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitány július 6-án hétfőn. Jó, belecsaptunk, illetve beletekertünk, mert hogy a magyartandemklub.hu oldalát ajánlom figyelmükbe, hogyha tandemezést, hogyha párosan végezhető, mondjuk négy lábon vagy kenón, de hát a legfontosabb, hogy kerékpáron, ha így hívják, tandemen. Szóval végezhető páros túrákat szeretnének megejteni. Nem tudom, hogy kell befejezni a mondatot, mert ugye a lényeg az volt, amikor beszélgethettem nemrégiben vendégünkkel, és ez a beszélgetés természetesen visszahallgatható. Tehát Árpási Miklóssal, a Magyar Tandem Klub szervezőjével, hogy látássérültek is tekerhetnek együtt olyanakkal, akiknek a látásához ezt a sérültséget nem kell hozzátennem. Én mondom, én ezt szemüveges, aki azért eléggé korlátozott vagyok így legalábbis vizuálisan. Szóval nyugodtan lehet szervezni és lehet készülni látásukban korlátozott embereknek is, hogy megismerjék a nagyvilágot. És mondhatom nyugodtan azt, hogy világot lássanak, mert Árpási Miklóssal megegyeztünk, hogy ez valahol ugyanaz az érzés, csak más érzékletekkel. De most akkor jöjjön a fülünk, illetve hát jöjjenek remek koncertek, mert hogy a Hajdalom koncertekre már úgy tavasz környékén fölhívtam a figyelmüket, de most élesedtek a programok, július 10-e és augusztus 1-e között a Komoly Zenéje lesz a főszerep a Fertődi Eszterházi Kastély Apolló termében. 4 hétvége, 8 koncert, pénteken, szombaton, minden alkalommal este 7 órakor. Július 10-én és 11-én az Ensemble Variable Kamara együttes lép színpadra, József Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart és Félix Mendelssohn, minden keresztnevet kimondok, művei csendülnek fel korhű hangszereken, a klasszika és a kora romantika hangulatát idézve. Egy héttel később, 17-én, 18-án a Haydn szimfóniái kerülnek majd a középpontba. Az Orfeó zenekar, persze, hogy Vashegyi György vezényletével jön, a szólista pedig Somlai Petra, forte piano művész lesz. Aztán 24-e, 25-e két billentyűs est, 31-e augusztus 1-e a Capella Savaria zárja a program sorozatot zenekari hangversenyekkel. Tehát már nem csak József Haydn előtt tisztelegnek, hanem azt a zenei világot is megidézik, amely egykor az Eszterházi udvarban virágzott, a Haydnom honlapján élhető és élvezhető, mindez bővebben, és nem az én hangomon, haydnom.com, Haydnom koncertek Eszterházán. Egyrészt egy jó kirándulást is megér, egyrészt egy jó utazást, másrészt pedig egy jó időutazást, hogyha a régi zenére lennének kíváncsiak, illetve hagyják, hogy a régi zene elvarázsolja önöket, és tényleg ne féljenek a historikus előadásmódtól, a korhű hangszerektől, és egy különleges élménytől, ami az Eszterházi Kastély Apolló termében élvezhető ezen a nyáron, mert hogy a Haydnom koncertek idén is megrendezésre kerülnek. Ez így ritmusban szép volt, lehet, hogy viszonylatban, mármint nyelvtani viszonylatban nem, de a lényeg, hogy július 6-án itt a Klasszik Nyitányban is könnyedén és nyugodtan szeretnénk ezt a délelőttöt elindítani az önök számára. Most még lehet szellőztetni, legalábbis azt írja nekem itt az időjárás jelentés, amivel nem sokat foglalkozunk, de azért hallgatunk rá, úgyhogy folytassuk sok-sok zenével, a következő órában pedig úgymond a Fashion Streetre látogatunk, de nem csak a boltok miatt, hanem a Deák 17 galéria miatt is, úgyhogy főszerepben a gyerekek lesznek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyi változások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsított kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy

0: A híreket Szabó Katitól hallották.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Andor utcában befelé a Tánkerői utcánál, valamint a Pacsirtamező utcában a Kiscelli utcánál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Az Alkotás utcában a Baks csomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Útszűkület nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó Zöldmellé út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Mától lezárták a félútpályát Újpesten a Sporttelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.

0: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És tulajdonképpen egy tárlatra invitálunk mindenkit, hiszen azért is vagyunk reggeli tárlat, de egy helyre is invitálunk mindenkit, a kettő elválaszthatatlan egymástól. De én már nagyon sokszor ajánlottam figyelmükbe a Deák 17-et, és kiejtettem a számon, hogy jaj, Fashion Street, jaj, a város közepe, de hála Istennek nem jaj, hogy az ifjúság van középpontban. És két vendégem is van, Túróci Réka Sára, egyrészt a Deák 17-től, úgyis, mint, hát nem tudom, igazgató helyettes, meg kiállításrendező is, de a jelen esetben a kiállítás egyik kurátora, és itt van nekünk, hála Istennek, még Virág is, Fehér Virág is, úgyhogy mindkettejüknek kívánok most jó reggelt, hölgyeim!
2: Jó reggelt!
1: Imádom, amikor hölgyek egyszerre beszélnek, na de akkor most tisztázunk egy helyet, csak és kizárólag a Deák 17 fiatalokhoz, gyerekekhez köthető, Réka?
2: Nem feltétlenül, de igaz, a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria ugye nevéből is adódik, hogy azért a célközönségünk a gyermekek, pontosabban a 3-tól 23 éves korosztály. A profilunkhoz tartozik, hogy kortárs művészeti kiállításokat szervezünk, és hogy ennek a célközönségnek, ezeknek a korosztályoknak múzeumpedagógiai foglalkozást tartunk a kiállításokhoz kapcsolódóan, hogy egyrészt nyitottak legyenek, hogy megismerjék, hogy megszeressék a kortárs művészetet.
1: Én gondolkodtam, hogy kíméletes legyek, de nem. Amikor beszámoltam már többször a Deák 17 kiállításairól, akkor sajnos sokszor ki kellett ejtenem, hogy érzékenyítés. Magához, a fiatalsághoz, a gyerekekhez, az ifjúsághoz is kell érzékenyítés?
2: Nem feltétlenül. Egyébként az alapvető tapasztalat az, hogy a gyerekek és a fiatalok sokkal nyitottabbak, hát sőt, nyitottabbak sokszor, mint a felnőttek, tehát hogy nekik csak azt kell megtanítanunk, megmutatni, hogy nem kell félni a művészettől, ez a galéria egy befogadó hely, tehát hogy igenis közel tudnak kerülni akár konkrétan magukhoz az alkotásokhoz is, főleg, hogyha valami interaktív installációt tudunk kiállítani, ami általában nagy kedvenc.
1: Maga a kiállítás szó, meg a képzőművészet szó az ilyen sárkány, vagy ilyen vörös posztó a felnőtteknek lehet, de a gyerekeknek még nem, ugye? Hogy lehet elérni, hogy szívesen menjenek be? Mi a hívó szó?
2: Hát alapvetően a nyitottság egy fő hívó szó, de egyébként nekünk nagy szerencsénk, hogy folyamatosan változó kiállításaink vannak, tehát hogy az aktuális kérdésekre, problémafelvetésekre, témákra, hívószavakra tudunk reagálni, és ezért szerintem nyitottabb szemmel nézik maguk a fiatalok is a kiállításokat, tehát hogy a témák, amik megjelennek bennük, azok közelebb állnak hozzájuk talán.
1: Sőt, felhívás is van keringőre, mert nagyon sokszor akár pályázatokról is hírt adhatunk ki itt nálunk,
2: igen,
1: is,
2: igen.
1: Megszólítva őket.
2: Rengeteg pályázatunk van több korosztálynak is, folyamatosan futnak, ezekről a honlapunkon mindig lehet tájékozódni, de hogy igen, kortárs művészek mellett azért a feltörekvő fiatal művészeknek is igyekszünk minél több kiállítási lehetőséget biztosítani, és igen, ennek az egyik formája az, hogy pályázatokat írunk ki.
1: És akkor most térjünk át a legcsúnyább kérdésre, mert ugye van egy korosztály, az enyém, meg az enyémtől fölfelé, akik így félnek, mert kiejtik, hogy TikTok korosztály, meg ezek állandóan csak digitalizáció, meg a telefon a kézben, meg hasonló. Fehér Virágot kérdezem először, hogy hogyan lehet, még a kiállításról, a Connectedről nem beszélve, hogyan lehet őszintén, nyitottan nyúlni a fiatalokhoz? Mit kerüljünk el?
3: Én azt gondolom, hogy amit mondtál, ez az őszinteség, ez egy nagyon jó kulcsszó, hiszen én azt gondolom, hogy ahogy Réka is mondta, és erre szeretnék rácsatlakozni, hogy a fiatalok nagyon-nagyon nyitottak, és nagyon jól észreveszik azt, hogy mi az, ami őszinte, és bár azt mondtad, hogy a kiállításról ne beszéljek,
1: viszont... De csak az elején nyugtassunk meg mindenkit, hogy egy abszolút normális, velünk élő generációról van szó, és nem háborúról.
3: Abszolút, abszolút. És azt gondolom, hogy a gyerekek egyrészt ebbe születnek bele, tehát az, hogy ehhez tudatosan nyúljanak hozzá, az kiemelten fontos. Viszont így például, amikor belsőleg beszélgettünk ezekről a kiállításokról, illetve amikor készítettük ezeket a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, akkor nagyon-nagyon szuper diskurzusok alakultak ki akár más generációkkal is a témáról, és rájöttünk, hogy egyébként ezek egyáltalán nem olyan idegen dolgok. Tehát ez nem egy ilyen elszigetelt dolog, hanem tényleg mindenki talál benne valamit, amihez tud kapcsolódni.
1: Ja, és akkor még valamit nagyon fontos nekem itt felfestenem a falra, a kéket, ami egy könnyen érthető szöveget jelent. Magyarázzátok el nekem, hogy ez miből áll?
2: Ez a könnyen érthető kommunikációs módszerrel készült szöveg Magyarországon is már viszonylag elterjedt. A Kassák Múzeumot, a Ludwig Múzeumot tudom még példaként hozni, akik használják ezeket a szövegeket. Ez egy szakfordítás jellegű szöveg. Ez egyszerűen annyit tesz, hogy ami egy nagyon szakmai, egy nagyon tudományos koncepció, kurátori szöveg lenne, az nem csak egy közérthető, tehát hogy egy mindenki számára érthető, hanem egy könnyen érthető szövegé van átformálva, aminek egyébként ilyen különleges tipográfiája is van, tehát hogy a tagolódása, a szavak értelmezése az jobban ki van bontva. Ez megértési nehézséggel küzdőknek egy nagyon nagy segítség, hogy át tudjanak kapcsolódni a kiállítás szövegeire, vagy a tartalmára, de azt vettük észre, hogy a fiataloknak is egyébként egy óriási segítség, hogy egy letisztult, egyszerű információ halmaz igazából ez a szöveg is, és egyébként külföldieknek is egy kiváló nyelvtanulási lehetőség.
1: Nem utolsó sorban. Virág, meg kéne magyarázni a címet, hashtag connected, a géphez kapcsolódunk, vagy a gyerekek a szüleiknek magyarázzák meg, hogy szia, ebben élek, semmi baj nincs ezzel.
3: Mindenhez kapcsolódunk. Azt hiszem, hogy ez a legjobb kezdet. A connected maga, mint cím, az igazából a wifi-ből jött, mint ötlet számunkra. Nagyon-nagyon tetszett az, hogy ez egy ilyen multidejű cselekvés, hiszen ha belegondolunk, akkor egy idő után automatikusan csatlakozunk a wifi-kre. Nem kérdezik meg, hogy szeretnénk-e csatlakozni, hanem ez egy ilyen kész információként érkezik hozzánk. A hashtag az pedig az internetnek a rendező elve, ugye a közösségi médiában mindent címkézünk, ezáltal kötődnek össze a tartalmak és rendeződnek különböző blokkokba, és mi ezt a kiállítás során is felhasználtuk, mert annyira megtetszett nekünk. A műveket ez alapján csoportosítottuk, és igazából a kiállításnak így a rendező elvévé vált az internet működési módja.
1: Deák17galéria.hu, innen próbálok meg én itt okosodni. Mennyiben van az identitásnak ehhez köze? Tényleg ott van az ő identitásuk, vagy azért húsvér fiatalokról, gyerekekről beszélhetünk még? Mondatja velem az aggódó.
3: Szerintem ez egy...
1: Ez egy erőszakos
3: kérdés. Jó kérdés. Ugye az alcímünk az konkrétan utal is erre, identitás, közösség és valóság a digitális térben. Szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy az internettel mi úgy foglalkozunk, hogy milyen módokon hat ez a mindennapi életünkre. Tehát erre a témára választottunk kortárs képzőművészektől alkotásokat, és igazából ami minket ebben érdekelt, az a jelenlegi napjainkban megjelenő hálózatiság, és ezek az új kapcsolódási módok.
1: Amit én így most, mint szavak értek, de akkor meg kell nézni Bácsi Barnabás, Boros Boglárka, Császár Veronika, Csenge, Rósz Anati, nem fogom felsorolni, mert el kell menni, meg kell nézni. Mindenki segít, vagy leképez?
3: Szerintem mindenki segít, viszont a művészet az inkább egy ilyen értelmező, élményszerű befogadást tesz lehetővé. Abszolút megjelenik nálunk az interakció, és igazából ez is nagyon-nagyon jó. Ez nem csak a gyerekeknek, bár a gyerekek elképesztő módon szeretik ezeket a mindenféle kattintgatós dolgokat. Vannak pizzakészítő játéktól kezdve a képcsöves monitorig, ilyen kis minigémeken át minden a kiállításban. De igazából talán az benne a legjobb, hogy különféle módokon közelíti meg, különféle blokkokon közelíti meg, és különböző hozzáállásokkal ezt a témát. Tehát van, aki mondjuk inkább az interneten létrejövő új identitást, az avatarokat, a profilokat kérdőjelezi meg, van, aki mondjuk inkább a tartalomgyártásnak a tevékenységét, van, aki mondjuk az internetes tartalomra, mint egy ilyen újféle kultúrára vagy esztétikára tekint. Így azt gondolom, hogy ez egy, ha nem is teljes körű, de azért egy elég széles merítés a témában.
1: Széles merítés, de gyorsan Túróczi Réka Sárát megkérdezem, hogy egyébként mi a cél? Érezze jól magát, vigyen magával valamit, vagy a szülő vigyen magával valamit, hogyha a Deák 17-be betér?
3: Hát igazából azt tudom erre mondani, hogy egyszerre mindegyik.
1: Nem nyugtattál meg?
3: Akkor talán én egy picikét kibontom ezt a kérdést, rácsatlakozok, mert úgy gondolom, hogy nekünk nem az volt a célunk, hogy megijesszük a látogatót, vagy éppen, hogy megnyugtassuk, hanem hogy kérdéseket tegyünk fel a fejében, és rávezessük különféle, nem is megoldásokra, csak igazából a gondolkodásra, a tudatos internet használatról. És igazából itt el is jutunk egy ilyen nagyon-nagyon klasszikus technológiai vitáig, tehát hogy techno-optimizmus vagy techno-pessimizmus, de úgy gondolom, hogy a Connected kiállítás inkább egy ilyen harmadik utat kínál, mégpedig a tudatos internet használatét, és ilyen módon talán azt mondhatom, hogy technorealista szemlélettel fordul ehhez az egész témához.
1: Értettem én ezt a technorealistát? Szerinted mire?
3: Szerintem ez csak arról szól, hogy az internet az éppen csak annyi, amire használjuk, illetve a technológia is. Tehát lehet ez rossz is, de, vagy jó is, bocsánat, de hogy a legfontosabb az az, hogy ez egy eszköz, amit mi használunk, és hogy ne ez legyen a mérvadó, ne ő irányítson minket.
2: Meg egyébként még talán az az egyik legérdekesebb dolog ebbe a kiállításba, hogy ezek a művészek még nem állítottak ki konkrétan ilyen csoportosulásba, tehát hogy ez a Virágé kurátori munkájának köszönhető, hogy ennyiféle fajta módon van egyáltalán ez a téma megközelítve, tényleg nem csak kérdésfelvetésekbe, hanem technikákba is, tehát hogy van installáció, van digitális print, van VR szemüveges alkotás, tehát hogy egyszerűen egy olyan furcsa nosztalgia érzés jön ki ebből a 20-as, 30-as generációból, ami szerintem így még nem történt, úgyhogy lassan már Britney Spears a retro, és ez a kultúra, ez a mém kultúra már az, ami ilyen nosztalgia érzés. És egyébként itt is nálunk kollégák is többféle fajta korosztályból vagyunk, ezért minden nap tudunk egymásnak is tanítani újat.
1: Virágék, az azt jelenti, nem virágéknál, soha nem viccelnék a neveddel, de énekelni szabad. Szóval Kovács Kinga nevét azért még meg kell említeni, mert ez nagyon fontos. A kiállító művészek is tudják, hogy ez a beavatás, másodszor ejtem, vagy ejtjük ki együtt ezt a szót, ez azt jelenti, hogy később akár visszafele is, időben visszafele is érdeklődnek majd a képzőművészet iránt? Vagy ez most már nagyon ilyen balféltekés szándék volt részemről.
3: Hát időben visszafelé...
1: Nem tudom, most gondolom, az jutott eszembe, hogy akkor Vazarelli is nekik természetes és magyarázható, ha már 120 éve született.
3: Egyébként.
1: Na?
3: Persze.
1: Ugye?
3: Persze, hogy magyarázható. Kicsit talán a kiállítástól így összességében távol áll, de azért szeretném azt kiemelni, hogy igen?
1: Bocsánat, csak elnézést, minden szándék, hátsó szándék nélkül, csak próbálok az aggódó 50-es szülők nevében beszélni. Igen.
3: Semmi probléma. Azért szerintem ez is jó, hogy felmerül, hogy azért ez nem csak egy ilyen technikai alapon szerveződő kiállítás. Igen? Tehát, hogy mi alapvetően a témára válogattunk művészeket, illetve műveket, és igazából a kiállítás egy késői pontján jöttünk rá arra, hogy ez egy borzasztó széles skálát vonultat fel, egy teljes technológiai arzenált. Tehát vannak ilyen klasszikus festményeink a falon, szobraink, vannak Matrix nyomtatónk, LED-csöves monitorunk, vannak laptopok, iPad-ek, illetve VR szemüveg is a kiállításban.
1: Ugye, jól van, rendítsek. Gyorsabb még akkor Rékát faggatom, hogy a nyárnak nincs vége, tehát ha ezen a kiállításon ott ragad a csemete, akkor ott ragadhat nyugodtan akár egy tábor erejéig is, pölö.
2: Igen, egyébként pont most van a második hete a nyári táborunknak, ugye tanév alatt vannak múzeumpedagógiai foglalkozásaink, a nyáron pedig alsós korosztályoknak tartunk nyári tábort, 3 turnust összesen.
1: Mert erre is jó a Deák 17, illetve a Connected nevű kiállítás. Gyorsan, Virág, segítséget kérnék szépen, a VR, VR Tigóval működtök együtt? Ők is a 21. századot adják hozzá?
3: Abszolút, igen. Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség számunkra, mert hogy biztosítottak nekünk egy ilyen nagyon erős technikai hátteret, amivel én még személyesen egyébként előtte nem is találkoztam. Aha. De valójában igazából ez csak egy csatorna, mert hogy a valódi mű Dontász Zoénak a Pneuma című alkotása, ami egy virtuális tér. Tehát bejön a látogató, a fejére helyezzük ezt a szemüveget, és gyakorlatilag egy ilyen nagyon-nagyon meditatív, nyugodt, lágy zenével ellátott, szép színek, formákban úszó térbe lép be. És egyrészt ennek van egy ilyen nagyon erős technikai oldala is, viszont szerintem maga az a hatás, az az élményszerűség, ahogyan egy ilyen valós térből átugrik a virtuálisba, na az a munkában a különlegesen izgalmas.
1: Réka, Virág, együtt, hogy szabad egy kiállításra bemenni? Én már pedzegettem, hogy akár lehet, hogy az anyuka el akar menni valamelyik boltba ott a Fashion Street-en, és közben a gyerek harapjon rá, rakjam be, vagy mit javasoltok?
3: Hát szerintem elsőként nyitottan, de igazából szerintem semmiféle előzetes tudás vagy ilyen koncepció nem kell hozzá.
1: Ez jó.
3: És szerintem az, ami nagyon-nagyon jó ebben a kiállításban, az, amit így szerintem láthatunk most így a látogatókon is állandóan, amikor így bejönnek, hogy csak így elkezdenek menni össze-vissza, és természetesen nekünk ez nagyon sok munka volt. Egy nagyon erős koncepció van mögötte, vagy hát legalábbis sokat dolgoztunk rajta, ezt mondhatom. De hogy igazából azt jó látni, hogy így az emberek betévednek a térbe, és akkor igazából csak befogadják és élvezik ezt a kiállítást, és olvassák a saját interpretációs módjaikon.
2: Igen, és azt is érdekes figyelni, hogy ugye ez a hálózatok, kapcsolódások, hogy mindenki teljesen más irányba indul el, tehát hogy ami megszólítja őket. Úgyhogy szerintem nekünk így galériaként ez egy ilyen erősségünk is, hogy nem csak befogadó tér vagyunk, de egy picit ebből a múzeumi szakralitásból egy picit hátrébb tudunk lépni, és ténylegesen egy ilyen mozgó térként tudunk funkcionálni, tehát hogy igen, nem gyerekmegőrzőként, de hogy bátran itt lehet hagyni a fiatalokat, hogy ismerkedjenek a kortárs művészettel.
1: Súlyosan belvárosi vagyok, nekem minden ház nagyon fontos, minden betonkocka nagyon fontos, talán még a fáknál is fontosabb, de ezt csak azért hoztam elő, mert még zajlik a lakhatás pályázat, Sára Réka, Réka Sára.
2: Igen. Hát az, erről annyit tudni kell, hogy ez a Városháza Parkban kerül megrendezésre, ez egy plakátkiállítás, ez egész évben zajlik, és ez egy pályázatsorozat tulajdonképpen. Aha. 3-4 havonta váltakoznak a témák, erre várunk alkotásokat, amiket aztán bezsűrizünk, és kiállítunk ott a főváros épülete parkjában.
1: Ezt csak azért mondtam el, hogy fontos legyen a deák17galéria.hu meglátogatása, ahol azért rengeteg téma elérhető. Virág, abszolút nyugodt, tehát én, amikor szoktam beszélgetni a saját korosztályom, csak az aggódásra térek vissza, ezt nem fogod kikerülni, meg senki nem fogja kikerülni. Minden rendben van, vagy ezért tenni kell? Azért vagytok, hogy tenni kell ilyen jövőre vonatkozólag.
3: Hát szerintem ez minden egyes generációnak tennie kell, hogy megértse a többi generációt, a fiataloknak is az idősebb korosztályokat, és az idősebbeknek is a fiatalabbakat. De úgy gondolom, hogy például pont ez a kiállítás abban nagyon érdekes, hogy több generációnak az élményeit is össze tudja mosni. Tehát ami számomra borzasztóan vicces volt közben, hogy így a beszélgetések között kibicsaklott, az, hogy rájöttem, hogy tényleg mindenki talál valami ismerős motívumot a kiállításban. Tehát például van ez a zakatoló Matrix nyomtató, amire mindenki, például a szüleim is azt mondták, na hát nézzétek, ilyenekkel nyomtattunk. Vagy például vannak Pokémonok, vagy Furbik, vagy Pushinket, de akár laptopok, vagy iPhone-ok is.
1: Remek, jól van, kössük össze, itt élünk, és milyen jó, hogy együtt élünk, meg még Azért ez egy nagy bizalom a jövőbe. Én aztán a végletekig pessimista vagyok, és mind meghalunk, így kelek föl minden reggel, de hogyha veletek beszélgetek, vagy hogyha elmegyek a Deák 17-be, akkor lehet, hogy változik ez egy picikét. Meg ne ijedjetek el, milyen szomorúan akartam én ezt befejezni.
3: Hát szerintem akkor mindenképpen gyere el a Deák 17-be a Connected kiállításra.
1: És együtt, ugye? És a család együtt megy el.
3: Persze. Na. Az a legjobb. Akkor legalább el tudják neked magyarázni a mikrotrendeket, te meg szépen a technológiát, amit már a mikorosztályunk nem ért.
1: Jól van, egy picit lelettem boomerezve, de hát semmi baj. Én ezt nagyon szeretem. A lényeg, hogy a Deák 17 gyermek és ifjúsági galériát ajánlottam figyelmükbe, ami mindig jó. Most pedig különösen jó, mert tényleg összehoz ebben a nyári időben, amikor azt hiszük, hogy ráérünk egymásra, de tényleg érünk már rá egymásra, meg foglalkozni egymással. Fehér Virágnak nagyon szépen köszönöm a magyarázatokat, amiktől megnyugodtam, és Túróci Rékasára igazgató helyettesnek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy felhívta a figyelmet, hogy azért itt egész évben érdemes mászkálni, elmenni, pályázni, oldalogni, és amikkel meleg van egyébként bent?
2: Igen, egyébként viszonylag meleg.
1: Jó, hát a nyarat azt senki nem kerüli ki, ez hozzánk járó. Mit kívánjak akkor a nyitott fiatalokon kívül?
3: Hát jó nyári élményeket.
2: Igen.
1: Ennyi, hát jó, ennyire egyszerű a dolog. Egy buta kérdésre adtak remek választ a hölgyek. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor maradjunk annyiban, 21. század, Deák 17 galéria.hu, innen lehet kiindulni, és oda kell elmenni. Hölgyeim, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönjük. Mi is köszönjük szépen.
1: Sziasztok, viszont hallásra köszönöm. És hogy még egy picikét megpróbáljak itt leszállni a saját boomerségemről, tehát Spotify oldalunkon is utolérhető, meghallgatható a beszélgetés, ami természetesen azt jelenti, hogy a Spotify-on a klasszik nyitány fület, oldal, dobozt vagy valamit kell keresni. De hát a legjobb, hogyha tartjuk a kapcsolatot egymással, és most generációkra is gondoltam, nem adjuk oda csak úgy a laptopot, hanem beszélgetünk velük, hogy mi az, meg mit tud. És akkor a kiállító képzőművészek pedig segítenek nekünk összejönni, összekapcsolódni, hashtag connected. Itt tartottunk, mert ez volt a címe. Természetesen itt a klasszik nyitányban július 6-án, ha jól mondom. Igen, zenével folytatjuk, könnyedséggel és nyugalommal, a mikrofon kis birizgálásával. Dvorzsáknak köszönhetően az E-moll szláv tánc következik. Nyugodtan lehet táncra perdülni, még nem olyan rossz az idő, hogy ez túlzottan nagy technikai és fizikai igénybevételt jelentene.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Andor utcában befelé a Tánkerő utcánál, valamint a Pacsirtamező utcában a Kiscelli utcánál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Az Alkotás utcában a Baks csomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Útszűkület nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó Zöldmellé út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Mától lezárták a félútpályát Újpesten a Sportelep utcában a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelőhelyet létesítenek. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. egy július 6-án, ez itt a klasszik nyitány, az elhalkuló zene azt jelentette, hogy a dínók valahonnan a sűrűből visszamentek a még sűrűbe, ez a Jurassic World-nek volt a filmzenéje nálunk, ez is belefér, tulajdonképpen kortárs zenének tekinthető ez a filmzene is, és a kortársakkal egyáltalán nem foglalkozva veszem a bátorságot, hogy ja Istenem, foglalkozzak a Magyar Vasúttal, nem a helyzetével, hanem a múltjával, meg hogy hogyan teremtődött meg, és miért nem akkora a káosz, mint amekkora lehetne. Ez egy embernek köszönhető, Baross Gábornak, aki ugye ezen a napon, 1848-ban született Pruzsinál, mármint hogy július 6-a jelentette ezt a napot, és a hálás utókor kedvéért, meg a saját védelmemben is mondom, hogy ezt ma Barosházának hívják ezt a települést. Középiskoláit Léván, Győrben, Esztergomban végezte a bencéseknél, aztán Pesten jogi diplomát szerzett, akkoriban ez így ment, hazatért Trencsénbe, főjegyző lett, aztán képviselő az országgyűlésben, de a közgazdaság mindig is vonzotta, és ezen belül is a kereskedelmi kapcsolatok, és hogy hogyan lehet szállítani, mondjuk főleg Olaszországból, a fővárosból kiinduló vasútvonalak utolsó métereit építették 1883-ban, amikor végre először közlekedési államtitkár lett, aztán 1886-ban közmunka és közlekedésügyi miniszter, és valami hihetetlen munkabírás és akaraterő jellemezte, ezért is példaértékű egyébként az ő munkássága meg a személyisége is. Meggyőzte számokkal a képviselőket a vasút államosításának szükségességéről, mert addig úgy volt, hogy hát aki megcsinálta, annak lehetett fizetni. Az volt a célja, hogy a határok felé vezető útvonalakat, és ezzel együtt ugye a külkereskedelmet, ez volt a veszőparipája, az állam ellenőrzése alá vonja. Nevéhez fűződik a vasúti zóna díjszabás kialakítása. Annyit fizettem, amennyit mentem, nem kellett az elejétől a végéig, megfizettem az egészet. Ez lényegesen csökkentette a személyszállítás viteldíjait, és a legtávolabbi vidékeket is Budapesthez, a fővároshoz kapcsolta, akármit is gondolunk erről a vízfejűségről. Egyébként, amit ő kigondolt, amit ő elgondolt és megvalósított, azt több európai államban is hasznosították. Aztán 1890-ben volt egy berni tanácskozás, a kontinens vasúti vezetői ültek össze, egységes elveket léptettek életbe, például az árufuvarozásban, köszönhetően Barossnak. És mivel pont az ő minisztersége idején vezették be az egységes időszámítást, vagyis hogy 1891. augusztus 1-től egész Magyarország a CLT-be, a közép-európai időzónába tartozott, ez lényegesen megkönnyítette például a menetrendek összeállítását, kihirdetését. Lett modern úttörvénye az ő jóvoltából, megváltoztatta a közutok addig osztályozását, az út és hídvámok évszázados káoszában is rendet teremtett, és csak úgy mellékesen a postatakarékpénztár is dicsőíthette az ő nevét, egyesítette a postát, a távirdát, ami nagyon fontos volt. Egyébként Trefort Ágoston halála után még egy hónapig vallás és közoktatás ügyi miniszter, sőt még belügyminiszter is volt. Szóval hihetetlen munkabírás, érdekmentesség, amit elért a vasútügy terén, azt megajándékozta Magyarország a vasminiszter jelzővel, és 1898-ban felállították a keleti pályaudvar előtt, nem fogják kitalálni, de a Baross téren az egyik legszebb róla készült szobrot. Szóval akármikor is nézzük az óránkat, hogy nem jött meg, baj van, Baross Gábor sokkal jobbat akart, és miatta működik egyáltalán ez az egész.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Annyiban igaza volt Háda Jánosnak, az iménti hangnak, hogy indulhatunk, úgyhogy legyen ez az útra való szokás szerint egyben a búcsú is. Az biztos, hogy foglalkoztunk a 12 órai hírek után, meg a harangszó utáni lényeggel a vízállás jelentéssel, de lehet, hogy előtte volt ez régebben, viszont vízállás jelentés címmel élvezhető egy kiállítás a Hegyvidék Galériában. Három művésznek, Hardi Ágnesnek, Varga Dórának és Németh Marcellnek köszönhetően ők szoborták meg a víz és az ember különös és személyes és kollektív viszonyát vízparttal, fürdőzéssel, stranddal, stéggel, medencével, na meg köszönhetően a Hegyvidék Galériának jó sok törülközővel, és persze napozó ággyal. Tessék elmenni a gyerekekkel és megnézni a vizet, hogy milyen az akár bent a budai belvárosban is. Vagy például pattanhattak bringára, többes szám indokolt, mert hogy a Magyar Tandem Klub szervezőjével, Árpási Miklóssal is beszélgethettem. Minden beszélgetésünk visszahallgatható Spotify-on, de elérhető a magyartandemklub.hu weboldal is, illetve a Paradicsom Klub is, ahol beszámolnak arról is, hogy látássérült társaink, embertársaink, de nagy szavak ezek, szóval mindazok, akik ebben korlátozva vannak, bármint a vizualitásban, ők is fölpattanhatnak tandemre, valaki mögé, és el lehet nekik mesélni, sőt, ők érzik is egyébként, hogy merre járnak, de nem csak kerékpáron, hanem akár kenun, sőt, lovon is be lehet járni országot, világot. És apropó ország, apropó belváros, annak is a legközepén a Deák 17-ben van a Deák 17 galéria, az interneten pedig a deák17galéria.hu, az interneten pedig az összes gyerek, akik a hashtag Connected-del kapcsolódhatnak végre hozzánk is, vagy legalábbis valami ilyesmiről is beszélgethettünk a Deák 17 galériából, val Túróci Réka Sárával és Fehér Virággal, mert hogy van ez a hashtag Connected kiállítás, képző művészek kötnek össze minket a saját csemetéinkkel, akik már AI-ban vannak otthon, meg mindenféle virtuális valóságban vannak otthon, mi pedig tudjuk, hogy ők nagyon fontosak nekünk, úgyhogy tessék ellátogatni a kiállításra, bízni a csemetékben, és most figyelni végre az útra valóra, ami a mindfulness-szel, vagyis a tudatos jelenléttel foglalkozik mostanában, és Jon Kabat-Zinn az egyik alapító már, hogyha mindfulness-ről beszélgethetünk. Polgári foglalkozása szerint molekulális biológus orvos professzor írta azt, hogy bárhová mész, ott vagy te is. Ehhez csak annyi frappánsat tudok hozzá kötni, hogy holnap reggel legyenek önök is itt a Klasszik Nyitányban, úgyhogy köszönöm megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak egymásra, azért ez a nyár még meleggel és szárassággal ellát minket, úgyhogy tökfödő és folyadék bevitel, és érezzék jól magukat könnyedén és nyugodtan itt a Klasszikon továbbra is. Minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napos, szeles idő lesz. NATO csúcs találkozó kezdődik Isztambulban. Ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Törökországba utazik ma Magyar Péter, a NATO csúcs találkozón vesz részt kedden és szerdán, ahová elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi tárcavezető is. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban, közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészítésére figyelmeztetett. A kijevi katonai közigazgatás vezetője legalább 7 halottról és 24 sebesültről számolt be. Egy lakóház és egy több emeletes épület megrongálódott, emberek rekedtek a romok alatt, a civilek a metróállomásokon kerestek menedéket. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérrendezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. A szakemberek szerint a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámítható bérezést és előmenetet biztosítana. Javasolták továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását is. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. A kór a kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán kezdődő kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Ennek bemutatására hozták létre az eseményt, amely találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára. A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Újpesti Vasúti Híd átépítésének idején az Esztergom felől érkező személyvonatok a Szentendrei Hév vágányait használva a Margit Híd Budai Híd főjéig, illetve a Kaszás dűlőig közlekedtek. Az átépítés után ismét birtokba vehették a szerelvények az átkelőt, és már csak 80 km/h sebességkorlátozás van életben, szemben a 10, illetve 30 km/h-sal, amit előtte kellett betartani. A híd átépítése összesen 14 milliárd forintot emésztett fel, de ennek során nem csak a vágányok újultak meg, hanem új járda és bicikliút is került rá, illetve a régi híd két oldalán lévő villamos távvezetéket is a járda alá rejtették, valamint az addig teljesen dísztelen építmény zöld színű lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sportkórház épületét 1884. októberében Első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők. Továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az utcai gyors étkezés előfutárai voltak a budapesti virsli főzők, akik naphosszat tolták két kerekű kis kazányukat, melyen egy edényben folyamatosan forrt a víz. Főtt virslivel és tormával várták az éhes vevőket. Szívesen vásároltak tőlük az utcaseprők, a konflisok kocsisai és az utcalányok is. A virsli főzők éjjel-nappal működtek, de munkájukat nem sokra becsülték. 1904-re a számuk igencsak megsokszorozódott, ezért azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utcai virslifőzést sorolja az iparágak közé. A kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy eme tevékenységhez nem kell különösebb szakértelem, ezért nem lehet iparággá nyilvánítani. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK a magyar sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a Gibraltári szorost, a Suezi csatornát, a Bodeni tavat és a Balatont is. Mindamellett repülőgépkonstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány, a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, szeles idő lesz. Ismét súlyos légicsapás érte az ukrán fővárost. Luxus ingatlanokat épít Erdélyben a Trump család. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A légriadó alatt megteltek a metróállomások. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett és fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2%, az iparcikk üzletekben 7,4%, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsával szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Pósvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi út buszsáv tervei korábban félbe maradtak, de a beruházás előkészítését most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. A Fidesz és az MSZP együtt lopta el az országot az elmúlt 20 évben, az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 24 között egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek azért, hogy vele szerződjenek. Az ügyben 6 politikust és 2 vállalkozót vettek őrizetbe. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban hotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is lesz. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát és Viktor Vasarely születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometriai elemek és az optikai játékok. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkőtáblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6-9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termálmedence a Rudasfürdőben található. Ennek vize 42 Celsius fokos. A hidegebb vízű merülőmedencék arra szolgálnak, hogy a szauna vagy a gőzfürdő használata után a testet hirtelen lehűtsék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Schoedelnik Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett, az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mézbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körön között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt. Jelenleg négyen vigyáznak a 7 központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedőházában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helyiségének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcsomót, és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helyiségét az illetékes hatóságok előtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, szeles idő lesz. Ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Rekord alacsony a Tisza vízállása Szolnoknál. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A légiriadó alatt megteltek a metroállomások. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. Az áldozatok emlékére holnapra gyásznapot hirdettek. Meghaladta a 3300-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 11 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10 000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. A venezuelai kormány megkezdte az újjáépítés előkészítését. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről is. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál, a csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. Unokázós csalót fogtak el Békésben, a román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére, akasszanak ki a kerítésre pénzt, ékszereket egy szatyorban, ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak az ismétlődő bűncselekmények alapján sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. Napközben mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a II. Világháború tapasztalatai, másrészt a III. Világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt. Arra az esetre is, ha a vasúti Dunahidakat lerombolnák. Így az alagutat nagyobb átmérővel kezdték el fúrni, hogy akár egy vasúti szerelvény is elférjen benne. De az 1963-tól megkezdett továbbépítés során ezzel felhagytak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A legenda szerint az Erzsébet híd építésekor a belvárosi plébánia templom belelógott a hídba, ezért a templomot arrébb tolták. A szóbeszéd ugyan nem igaz, de a templom kétszer is veszélybe került. Az első Erzsébet híd építésénél még az épület lebontása is szóba jött, amit csak a fővárosiak ellenállása akadályozott meg. A város egyik legrégebbi történetű temploma 1910-ben műemlék lett. Ezután már csak az eltolásáról lehetett szó, ami felismerült a 30-as években, de végül ebből sem lett semmi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben Törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult szpáhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Gyógyfürdő, Bece nevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvízellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévíz forrása tör fel, hőmérséklete 77 Celsius fok.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, szeles idő lesz, ismét súlyos légicsapás érte az ukrán fővárost. Bővült a kiskereskedelmi forgalom. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. Kijevet múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, így is megrongálódott két fontos balti-tengeri olajexport terminál. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsával szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Budakeszi út buszsáv tervei korábban félbe maradtak. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért jelenleg nem tudják elvégezni a diagnosztikai vizsgálatokat. Ezekért Debrecenbe, 60-ba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk a betegeknek. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. A Balástyai lehajtónál egy pihenőben állították meg az utasokkal teli járművet. Az egyenruhások a vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben töltények is voltak. A busz egyik vezetőjét, egy 42 éves férfit őrizetbe vették. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen 31 ezer hektáron írtják a rovarokat. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. Mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92. Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerület

0: de már nem az amszterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után két évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készítetett szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Lőfegyvereket foglaltak le a pénzügyőrök az M5-ös autópályán. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, megrongálódott két fontos balti tengeri olajexport terminál. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük, a hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Holnap szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Ma az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2%, az iparcikk üzletekben 7,4%, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú, menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. A balástjai lehajtónál egy pihenőben állították meg az utasokkal teli járművet. Az egyenruhások a vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak, az egyikben töltények is voltak. A busz egyik vezetőjét, egy 42 éves férfit őrizetbe vették. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen, 31 ezer hektáron írtják a rovarokat. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetező gépekkel gyérítenek este és éjszaka. Mindenütt napos az idő. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

0: hegyekön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magas hegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapuajakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés Rottenbiller Lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával és Zsoldos

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ismét súlyos légi csapás érte az ukrán fővárost. Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is tárgyal ma az országgyűlés. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, megrongálódott két fontos balti tengeri olajexport terminál. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Újabb rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. A képviselők tárgyalnak egyebek közt a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikküzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő egy rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. Mindenütt napos az idő. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A reformkorban Pesten az utcasöprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem sok haszna volt, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt, az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a Színház, ma Vörösmarty téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak. De a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló, szerves anyagok által okozott fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimollárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Ismét légvédelmi rakétákat kért az ukrán elnök. Folytatódik a napos, nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat. Az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet napi rendelőtti felszólalásában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal, a helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Isztambulba utazott Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, megrongálódott két fontos balti tengeri olajexport terminál. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa völgyi régészeti parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A rajzok az egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrából származnak. A régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része. Mindenütt napos az idő, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Üdvözlöm Önöket ezen a viharos délutánon, július 6-a hétfő van, amikor elindultam a rádióba, akkor még sütött a nap, aztán amikor a metróból kiszálltam, akkor pedig óriási vihar volt, szóval nagyjából erre lehet számítani, hogy egyik pillanatról a másikra megváltozik az időjárás. Na nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink. Nem sokára Vashegyi György, a Haydneum Régi Zenei Központ művészeti vezetője lesz a vendégem, őt hallhatják az Impresszió rovatban. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Geri Ádám, író, a gasztrorégész, akinek most jelent meg új kötete, a Gasztrorégész a gulyás kommunizmus konyhája címmel. Erről lesz majd szó itt az Intermezzóban. Most pedig Corelli G-moll koncertójának következik a harmadik tétele itt az Intermezzóban.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Vashegyi György karmester, a Haydneum Régizenei Központ művészeti vezetője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Kedvi csokolom, jó napot kívánok!
1: A Haydneum Régizenei koncertek egészen júliustól decemberig várják a látogatókat. Milyen programokkal készültek, hogyan épül fel a repertoár?
2: A Haydneum Magyar Régizenei Központ 2021 nyarán alakult, tehát most néhány hét múlva leszünk ötesztendősek, és most idén úgy hirdettük meg a programjainkat, hogy a mostantól az idei naptári év végéig egyben majdnem 20 hangversenyt. Ugye nagyon fontos szempont volt a Haydneum megalakításakor 2021-ben, hogy Eszterházát, a Fertődi Eszterházi kastélyt, a magyar Versailles-t, vagy a Közép-Európa Versailles-i kastélyát magas színvonalú Haydnhoz és a helyszínhez illő zenei programokkal, régi zenei programokkal lássuk el, ezért nagyon fontos mindig számunkra a nyár, amikor a Fertődi Eszterházi kastély Apolló termében adunk koncerteket. Ezek hétvégi koncertek. Idén 2026-ban július 10-e és augusztus 1-e között 4 péntek szombaton, tehát összesen 8 hangversenyt hallgathatnak meg a látogatók. Fertődön az Eszterházi kastélyban mindig péntek szombat estéken 7 órakor. Ezeket úgy állítottuk össze, hogy minden koncerten szerepel Haydn kompozíció, hiszen ha valakinek, akkor Haydnnak mindig jelen kell lenni ebben a teremben. Ez a kastélynak az Apolló terme, ahol azért hát a kastély felépítésétől, tehát mondjuk az 1760-as évek közepétől azért majdnem negyed századon át Haydn legfontosabb művei valószínűleg itt hangzottak el. Először a szimfóniákra gondolok, tehát a szimfóniák, a vonós négyesek jelentős része, az operák pedig hát az operaházban, amely nem messze volt a kastély. És az is fontos szempont, mivel csodálatos akusztikája van az Apolló teremnek, és nagyszerűen szólnak itt a korabeli hangszerek, a korhű hangszerek, ezért ebben a teremben kizárólag korhű hangszeres előadásokat szervez a Haydneum. Elmondanám, hogy milyen koncertek lesznek. Ugye hétvégénként csoportosulnak. Július 10-én és 11-én az Ensemble Variabile, tehát egy nagyszerű korhű hangszeres kamara együttes, melynek művészeti vezetői Somolai Petra és Szomor Dániel. Ők adnak bécsi klasszikus kamarazenét némi verbunkossal, tehát korabeli verbunkossal fűszerezve. Haydn, Kalkbrenner, Mendelssohn és Mozart művek lesznek ezen a péntek szombaton. Július 17-én és 18-án Haydn és Mozart találkoznak, Haydn szimfóniái találkoznak Mozart zongora versenyeivel. Ez nekünk egy régi hagyomány, hogy ezt a két zenei műfajt, amely annyira inspirálta kölcsönösen egymást Haydn és Mozart ezeken a műveiken keresztül. Ezeket összehozzuk, tehát július 17-én és 18-án az Orfeó zenekar játszik Haydn szimfóniát, és Somlai Petra fortepiánón játszik egy-egy Mozart zongora versenyt. Július 24-én és 25-én a billentyűs hangszereké a főszerep, tehát négykezes koncerteket hallunk, fortepián, illetve billentyűs szólókat is. Bene Róza és Borsányi Márton játszanak fortepiánon július 24-én, Albrechtsbergert, Bachot és Haydnt, másnap július 25-én pedig Paprita és Gerhard László Bachot, Haydnt, Mozartot és Schumannt. És a negyedik ilyen hétvégi koncertpáros az a Capella Savariái hagyományosan, tehát ők is mindig legalább egy hétvégén közreműködnek itt, Kalló Zsolt művészeti vezetésével, Kürt verseny és szimfónia témája a július 31-i koncerte, József és Mihály Haydn mellett Mozart művek, Pálkövi Dániel lesz a kürtszólista, és az utolsó koncert ezekből a nyári koncertekből augusztus 1-én szombaton lesz Benda, József és Mihály Haydn és Mozart művek, itt Bertalan Andrea a fuvolaszólista, tehát a Capella Savaria Magyarország legrégebbi korhű hangszeres együttese adja az utolsó két koncertet. Ezek lesznek idén 2026-ban a nyári koncertek, nyári hétvégi koncertek az Apolló teremben. Augusztus végén jön a negyedik Haydneum Eszterháza Fesztivál. Ugye ezt 2023-ban indítottuk útjára ezt a rendezvényt, de tulajdonképpen 2023-ban pont 25 éve volt már annak, hogy 1998-ban Strém Kálmán szervezésében útjára indult a Haydn Eszterházán Fesztivál, amelynek annak idején megtisztelő módon én adhattam az első nyitó koncertjét 98. szeptember 4-én, és hát utána eltelt 25 év, és utána tudtuk újraindítani ezt a fesztivált, amely annak idején 10-valahány év nagy-nagy nemzetközi sikerek után és nemzetközi léptékű sikerek után sajnos megszűnt. Ez indult útjára 2023-ban Haydneum Eszterháza Fesztivál címen, és ugye hát milyen a sors, úgy jött ki, hogy 2023-ban, amikor a Haydneum meg tudta indítani ezt a fesztiválját, az első fesztiválnak a nyitó koncertje az napra Mária Terézia annak idején történt eszterházai látogatásának a 250. évfordulójára esett napra pontosan. Tehát ez volt a jóisten akarata, úgyhogy akkor logikus volt, hogy azt az operát játsszuk el nyitó koncerten, a Linfedelte de Lúzát, aki hűtlen pórulját, amely annak idején a császárné előtt elhangzott, és azóta hagyomány lett abból, hogy minden évben egy koncertszerű Haydn opera előadásával kezdünk. Linfedelte után jött az Isola di Zavitata, tavaly az Armida, és idén pedig az Orlando Paladino, tehát augusztus 28-án Haydn Orlando Paladinóját hallgathatják meg koncertszerű előadásban. Cyril Dubois, a mai világ egyik legkiemelkedőbb lirai tenorja lesz a címszereplő, Cone Martinez, egy spanyol hölgy lesz a szoprán szólista, magyar és nemzetközi előadógárda Megyesi Zoltán, Varga Tóth Attila, Ella Marshall Smith, Szélpán Szilveszter és Szutrédi Katalin. Erről a műről azt érdemes tudni, hogy nem tudom, hogy Magyarországon mikor hangzott el utoljára, vagy abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán elhangzott az elmúlt 50 évben ez a mű. Minden esetben ez az Orlando Paladino, ez Haydnnak az 1780-as években az egyik legnagyobb operai sikere volt. Maga Mozart is, ha jól emlékszem, vezényelte ezt a művet, de mindenképpen hallotta sokszor. Tehát nagyon fontos pillanat, hogy ez a mű megszólal Eszterházán, ez lesz augusztus 28-án, 29-én Schubert estet tartunk, tehát a fesztiválon vannak olyan koncertek, amelyeken nem szerepel Haydn, de a nyári koncerteken mindig van. A fesztiválon egy Schubert est lesz, Heget zongoraszonáta és Winterreise. Augusztus 30-án vasárnap egy zenetörténeti séta, Bősze Ádám vezetésével, aki régi barátunk, és mindig minden évben vállal egy ilyen programot, amely nem koncert, de nagyon kötődik Eszterházához és Haydnhoz. Utána a következő hétvégén, szeptember 4-én pénteken a Gringolc Quartet, világhírű vonós négyes, historikus vonós négyes, játszik Haydn vonós négyeseket, és a záró koncert az hagyományosan egy zenekari koncert, szeptember 5-én az Orfeó zenekar játszik vendégkarmesterrel mindig, Stephen McLeod, aki világhírű basszusénekes és kiváló karmester is, ő fog vezényelni és énekelni, Olga Pasenko lesz a szólistánk, és Albrecht Berger Fritz, József és Mihály Haydn művek lesznek. Tehát ez az a bizonyos fesztivál, amelyet immár negyedszer rendeznek a Haydneum Eszterháza Fesztivál, ez a Haydn Eszterházán Fesztivál folytatja, tehát igazából azzal együtt ez már egy negyedszázados történelmet mondhat magáinak. Itt mindig az a cél, hogy a legmagasabb nemzetközi színvonalat reprezentáló művészek lépjenek fel Eszterházán. Mindig világsztárok jönnek ide, tehát nagyon-nagyon sok fontos, legfontosabb szereplője a nemzetközi régizenei életnek már visszatérő vendégünk itt. Ősszel a Zeneakadémián lesznek hangversenyeink, tehát ugye így felsoroltam 12 nyári eszterházai hangversenyt, és ősszel a Zeneakadémián a Solti teremben romantika felé indulunk, Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi október 16-án a Solti teremben egy tiszta Chopin estet adnak, ugye a Haydneumnak rendelkezik Közép-Európában az egyik legjelentősebb historikus zongora gyűjteménnyel, tehát Stanway előtti zongorák fortepiánok gyűjteményével, ezeknek egy része kópia hangszer, másik része eredeti restaurált hangszer, mindegyik hangszer Chris Mane, belga hangszer specialista, billentyűs hangszer, építő és rekonstruáló műhelyéből származik, aki a világ talán első számú szakembere. És ezek a hangszerek nagyon jó lehetőséget adnak a Haydneumnak arra, hogy repertoár szempontjából mondjuk Joseph Haydntól, vagy akár Carl Philipp Emanuel Bachtól elindulva Richard Straussig egy pillanat alatt eljussunk ezekkel a különböző hangszereken, tehát 150 évet fognak át. Nagyon izgalmas, Chopin-es lesz, tehát október 16-án, december 6-án a nagy teremben van a hagyományos adventi koncertünk, ahol általában Bach a főszereplő, most kizárólag Bach lesz, 5 gyönyörű kantáta, külföldi és magyar előadók társaságában, hadd emeljek ki az énekes szólisták közül Christian Imlert, aki a világ egyik legelismertebb lírai baritonja és Bach énekese. Ő fog énekelni velünk, de december 6-án a Nagyteremben, december 12-én pedig a Solti teremben további romantikus kamarazene. Brahmsig eljutunk, Brahms, Kalkbrennel és Mendelssohn ismét a Variabile együttessel. És mivel a Haydnau Magyar Régi Zenei Központnak a két rezidens együttese, a Pörszel Kórus és az Orfeó Zenekar, amelyeket én alapítottam 35-36 évvel ezelőtt, ezért az ő két őszi koncertjüket érdemes itt szintén megemlíteni, bár ezeket nem a Haydnau szervezi, de hát mégis a Haydnau rezidens együtteseiről van szó. Tehát szeptember 23-án a Zeneakadémia nagy termében hámol misét hallgathatnak, ezt én fogom vezényelni, és november 27-én a Solti teremben pedig Händel szerenátát, tehát átsikálatai a Polifémot, ennek a karmestere pedig Szokos Augustin lesz.
1: Sikeres nyári időszakot kívánok, és hát ősszel is hasonlóakat. Azért szerencsére nem rohan ennyire az idő, mert nagyon gyorsan öregednénk, mint ahogy mi most elmondtuk az egész évet. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Amíg Haydn dolgot mondhatok, látogassanak el a haydneum.com honlapra, ott minden részletet megtalálnak.
1: Így van, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Vashegyi György karmester, a Haydnau Régi Zenei Központ művészeti vezetője volt a vendége itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 9-éig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodtató kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. Jövő pénteken a Gödöllői Királyi Kastély parkjában ad koncertet Nyári Károly Szeres úgy címmel a Sziszi Nyári Színház programsorozat részeként. A kiváló jazzzongorista és énekes évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. A nyáresti koncerten virtuóz zongorajáték, ismert dallamok és meghitt hangulat várja a közönséget a kastélypark varázslatos környezetében. A romantikus esten a jazz eleganciája és a népszerű slágerek találkoznak majd. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál 2 hét múlva pénteken indul. Egyik legfontosabb helyszíne a Panoráma színpad lesz, ahol számos különleges koncert várja a közönséget. Fellép többek között José González, valamint a szintén 35 éves Quimby is, amely így együtt ünnepel a fesztivállal. Különleges programnak ígérkezik a Folk Karcok Hagyományok Háza 35, Völgy 35 produkció is, amely a népzenei hagyományokat állítja a középpontba. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent között zajló rendezvénysorozat idén is a zene, a kultúra és az ünneplés találkozó helye lesz. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Betonszobrászati kiállítás nyílik Kaposváron. Folytatódik a napos, nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. Az Észak-Atlanti Szövetség tagjainak vezetői kedden és szerdán találkoznak a törökországi Ankarában. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának. A NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük, a hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú, menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. Az utasokkal teli járművet a Strada Balástyai lehajtójánál egy pihenőben állították meg. A vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak, az egyikben töltények is voltak. A rendőrök a busz egyik vezetőjét kihallgatták és őrizetbe vették. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Az esemény találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára. Mindenütt napos az idő. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Vágóhíd utca előtt a belső sávban. Torlódásra kell készülni. Erős a forgalom a Szélkámán tér környékén, a Margit körúton, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, valamint az utcában mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Mától a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé a Királyhágó utca előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Lezárták mától a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a Vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert átépítik a csatornát. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. A Kálvin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Lezárták holnap reggelig a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt, szép napot kívánok mindenkinek. Üdvözlöm Önöket, remélem, hogy nem áztak el, ha igen, akkor pedig hamarosan megszáradnak majd. Az esernyő az minden esetre úgy tűnik, hogy most egész hasznos eszköz. Nézzük, hogy ki lesz a vendégünk. Nem sokára Geri Ádám író, a gasztrorégész. Vele folytatjuk a beszélgetést. Most pedig Locatelli, F-dur koncerto grosszójának első tétele következik.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Geri Ádám író, a gasztrorégész. Szervusz Ádám, szeretettel köszöntelek.
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Hát olyannyira te vagy a gasztrorégész, hogy itt van előttem egy könyv, melynek ez a címe. A gasztrorégész a gulyás kommunizmus konyhája. Csodálatos.
1: Hát nekem mondod, nagyon örülök, álmodni sem mertem volna róla 5 évvel ezelőtt, amikor a blog elindult, hogy ebből nem hogy 5 éven belül, de hogy valaha egy könyv forma lesz, amit foghatok, szagolhatok, meg remélem minél többen mások is.
0: Mivel foglalkozik egy gasztrorégész? Tehát hogyan indult a te blogod? Mert ugye ez volt az első állomás.
1: Én amúgy is gasztró és borújságíró vagyok, de főállásban a jelennel foglalkozom, meg a jövővel, arról írok, viszont mindig érdekelt a múlt, van egy ilyen nosztalgikus alkat is vagyok egyben, úgyhogy ezt a fajta érdeklődésemet viszont el kellett választanom a mindennapi munkámtól, úgyhogy a Covid alatt arra gondoltam, hogy akkor úgyis van idő, otthon van az ember sokat, hogy akkor elindítom ezt a blogot, és akkor ott kiélem a ezerféle hajlamaimat.
0: De önmagában a gasztronómia az kellett, hogy téged érdekeljen, tehát a jelenben is gondolom.
1: Abszolút gasztró és borújságíróként abszolút, tehát hogy az meghatározza már egy jó pár éve az életemet, a gasztronómiai újságírás, a gasztronómia meg születésemtől fogva meghatározó, mint a legtöbb embernek, úgyhogy igen, ez egyszer találkozott, és egy gasztronómiai újságírásban előbb, és aztán mellé jött, hogy a múlt szeretetét is be tudtam csatolni, vagy csatornázni, és akkor így lett ez a blog.
0: Na jó, de az egy dolog írni az ételekről, de hogy kell, hogy ehhez valami más is kapcsolódjon, tehát hogy érzelmileg is kell, hogy viszonyulj az ételekhez.
1: Abszolút, abszolút, és ez a korhoz is, én kisgyerek voltam, tehát 1980-ban születtem, úgyhogy a rendszerváltásig azért már tudatomra ébredtem, és sok kedves emlék van, annál is inkább már, hogy vannak emlékek, a szocializmusnak vívmányai, elég a piros aranyra gondolni, vagy a túró rudira, ami mai napig velünk vannak, tehát hogy megvan ez a kapcsolódás még ma is, és ezeket például nagyon szeretem, úgyhogy ez teljesen egyen. Kontinuitás tulajdonképpen.
0: És kinyitottam a könyved, csak épp belelapozta, itt van, hogy a krumpileves legyen krumpileves. Ugye ez szinte már szálló, igen?
1: Így van, azt Kádár János mondta, amikor tulajdonképpen arról beszélt az egyik pártkongresszuson, hogy mindenki a helyének, a funkciójának megfelelően cselekedjen az ország boldogulásáért, vagy tegyen az ország boldogulásáért. Ő ezt ennél egy kicsit bővebben mondta, és aztán a nép szája egyszerűsítette le ezt tulajdonképpen erre a nevezzük aforizmának, hogy a krumpileves legyen krumpileves erre a frappáns formára, ami meg is maradt, de például igen, a könyvnek a legelső fejezete arról szól, hogy egyrészt, hogy jöhetett Kádárnak a krumplileveses hasonlat, azért meghatározó volt a krumpli az ő életében, másrészt meg, hogy valóban szerepel a kivonata annak a beszédének a pártkongresszusról, hogy nem teljesen így szólt, és hogy szólt pontosan.
0: Hát valahol a társadalmat is leképezte a gasztronómia? Tehát valamit azért megmutatott?
1: Hát abszolút, abszolút. Tényleg, ha valaki, ezt hazabeszélek nyilván, de szerintem ez egy színes, szagos változata annak a történetnek, szóval a történelmet tulajdonképpen egy színes, szagos módon a gasztronómián keresztül ismerhetjük meg. Arra szoktam mondani, hogy számomra a Moszkva tér című film egy kultikus film, a mai fiataloknak azt javasolnám, hogyha a rendszerváltásról, amiben nem éltek, valamit szeretnének megtudni szórakoztató módon, akkor azt a filmet nézzék meg, és nem akarom a gasztrorégész könyvet a Moszkva tér tényleg kultikus státuszba emelkedett filmhez hasonlítani, de egy kicsit úgy érzem, hogy ez is jó lehet arra, hogy ezt az 1945 és 89 közötti időszakot egy stílszerűen emészthető formában ismerjék meg azok, akik nem éltek benne azon keresztül, ami mindenkinek az életében meghatározó. Az ételek, az italok, a szórakozóhelyek.
0: Hiszen máig hat.
1: Abszolút. Ugye még nem csak, hogy a felsorolt ételek meg ételízesítők léteznek a mai napig, de a Bambi is létezik a mai napig, gyakorlatilag abban a formájában, ahogy annó megnyitott. A pajtás étterem nem a leghíresebb, a Gyorskocsi utcai, de ez például a könyvből szintén kiderül, hogy Újpalotán meg Zuglóban is működött egy pajtás, ebből gyakorlatilag ilyen láncot akartak annó a döntése, vagy az illetékesek csinálni, és az újpalotai ugyanabban az épületben, de nem ugyanazon az emeleten, de más, kicsit más formában, más funkcióval, de a mai napig működik. Tehát, hogy egy-két dolgot még ilyet is megtaláltunk.
0: Na, és aztán folytatjuk még a többivel is, hiszen rengeteg titokról lehull a lepel. Folytatjuk a beszélgetés Geri Ádám íróval, a gasztrorégésszel itt az Intermedzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Geri Ádám, író, a gasztrorégész. Az előbb a Moszkva tér című filmről volt szó. Azt mondtad, hogy aki a könyv iránt érdeklődik, az nézzen el a filmet is. Ugye? Valahogy így, én értettem így. Mindegy, előtte vagy utána el lehet olvasni a könyvet például.
1: Így van, és egyébként vicces, hogy ezt visszahoztad, de a Pajtás étteremben van is egy jelenet a Moszkva térben, úgyhogy... Talán az a legizgalmasabb, ha az ember elmegy a könyvvel a kezében, kinyitja, van róla egy szép nagy indítókép is ott a fejezetnél, és megnézi, hogy ma hogy néz ki, utána megnézi tényleg a Moszkva tér című filmet, hogy akkor hogy nézett ki, és akkor ez egy teljes három, vagy nem is tudom hány dimenziós élmény lesz.
0: És akkor még ráadásul, húha, közben hihetetlen vihar kerekedett itt.
2: Igen.
0: Mennyit hallottak arról, ugye?
2: Na, trópusi.
0: Igen, ilyen volt akkor is, 45 és 89 között is valószínűleg.
1: Feltételezem, nem emlékszem rá, de hát simán.
0: Hűtés közben leázik a címke, ez is egy fejezet cím. Ennek kapcsán mi az, ami fókuszba kerül?
1: A kinizsi sör, amit nagyjából a kőbányai sörrel egy időben a kőbányai sörgyárak forgalomba hozott. Az egy picit jobb minőségű sör volt, magasabb száraz anyagtartalommal, hosszabban eltartható volt. És hát ez megágyazott a csalásoknak, mert sok vendéglátós a kőbányait adta el kinizsiként, úgy, mintha leázott volna róla a címke.
0: Az igen.
1: Úgyhogy ezzel voltak kis ügyeskedések.
0: És Ádám, te hogy nyomoztál ezek után, az információk után?
1: Mindig az újságarchívummal kezdve, egy digitális újságarchívum, ahol 200 plusz évre visszamenőleg újságok digitalizálva vannak, tehát kereshetők, szókereső is működik benne. Mindig így szoktam kezdeni, ez a legegyszerűbb, mert ezt otthon el lehet kezdeni, nagyon-nagyon sok információ ki tudja derülni akkoriban a korabeli sajtó, hogy írt róla, vissza lehet fejteni, hogy tényleg úgy történt, ahogy a ma emlékezünk rá. Tehát mindig ez a legelső lépés nekem. És hogyha a téma úgy kívánja, és esetleg még vannak szemtanúk abból az időből, akkor őket megkeresem, elmegyek könyvtárba, még a Corvinus, tehát a Közgazdaságtudományi Egyetemnek a könyvtárában is jártam, mert azt hiszem az is az Arcanum egyik újságcikkéből derült ki, hogy a City Grillről és a McDonald'sről, amikor a McDonald's megjelent Magyarországon, elég hamar tulajdonképpen felülkerekedett ebben a gyorsétteremlánc csatában, ami a City Grillek végét hozta el, és írt valaki erről egy doktori értekezést, hogy mi okozta gyakorlatilag a City Grill vesztét, miért maradt alul a McDonald's-el szemben, mik voltak azok a hatékonysági faktorok, számokkal alátámasztva írta meg a doktori értekezést, úgyhogy jártam például, az magam se számítottam rá, hogy mondjuk a Corvinus könyvtárban is ki fogok kötni bármi kapcsán, de ahova menni kell.
0: És ez nem úgy történik valahogy, hogy felfedezel egy titkot, vagy egy információ után mész, és aztán ott nyílik egy újabb kapu, tehát valahová máshová vezet, hiszen ez nagyon sokszor van így a tudományos munka során.
1: Nagyon gyanakú vagyok, tehát bármikor, ha én azt látom leírva, hogy a Krúdi fröccsben 9 decibor van, tehát az arány 9 decibor és 1 deci szóda, akkor én rögtön gyanakszom, hogy ezt csak mondjuk ma tudjuk így, és ez régen nem így volt, és akkor elkezdek tényleg az Arcanum, az újságarchívumban kutakodni, vagy látok egy évszámot, hogy most például a napokban a Dunapark kávéházról írtam, mert nem sokára megnyit, és benne is van a logójában, hogy 1938 újságírónként bennem van egy ilyen egészséges gyanakvás, hogy vajon tényleg 1938-ban nyitott-e azért, mert ma az szerepel a logójában. Hát és mit tesz Isten, nem akkor nyitott. Úgyhogy, de van olyan is, amikor el kell kullognom dolgom végezetlenül, mert például Jókai Mórnak úgy tűnik, hogy köze volt a Jókai bableves születéséhez, de hogy mindennel megpróbálkozom, aztán vagy sikerül, vagy nem. Az fontos, hogy újat mondtasak. Tehát én nem fogom elmondani századik cikkben is, hogy tényleg Jókai Mornak köze volt a Jókai bableveshez, akkor hagyom annyiban azt a témát, és megyek tovább.
0: Hát ez a kopó természet, ugye?
1: Igen.
0: Jövünk vissza Geri Ádám íróval, a gasztrorégésszel.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Vágóhíd utca előtt a belső sávban. Torlódásra kell készülni. Erős a forgalom a Szélkámán tér környékén, a Margit körúton, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A villamos pálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, valamint az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Mától a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé a Királyhágó utca előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Lezárták mától a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert átépítik a csatornát. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. A Kálvin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Lezárták holnap reggelig a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Geri Ádám író, mondhatom azt, hogy nyomozó, ugye, a gasztronómia világában, aki egyébként a Gasztrorégész címmel könyvet is írt, a Gasztrorégész a bujás kommunizmus konyhája címmel. Hát ezt lapozgatom éppen, és aztán itt van egy fejezet cím, nem hiába végzett Zsuzsika a kávéfőző tanfolyamot. Mire utal?
1: A Bambi Presszóra, amit már említettem, hogy a mai napig látogatható olyannyira, hogy a mai napig tudomásom szerint az az Oswald Otto-nél tulajdonosa, aki 1968-ban 14 évesen került oda, nyilván akkor még nem tulajdonosként, de hogy ő lett a tulajdonos, és a mai napig ez ő vezeti a Bambit, és hát tényleg, ha belép oda az ember, az egy időutazás. Én éppen tegnap voltam ott, ittam egy málna szörpöt, de máskor már meleg szendvicset, azt a klasszikus meleg szendvicset szoktam enni, szóval az tényleg egy intézmény.
0: De miért vonzódsz annyira ehhez az időszakhoz, gasztronómiailag?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Eleve, mint mondtam, egy nosztalgikus alkat vagyok. Ehhez azért van kapcsolódásom, ha kicsi is, ha csak 9 évnyi is, mármint a könyv által bemutatott korhoz van egy kis kapcsolódásom, 9 évnyi, de a szüleimen, nagyszüleimen keresztül azért ennél jóval több. Ez azért könnyen kutatható, mert hogy, mint említettem, az Arcanumban vannak 18. századi újságok is, egyrészt abból sokkal kevesebb van értelemszerűen, másrészt azért a nyelvezete is sokkal nehezebb, tehát az azért sokkal nehezebben kutatható, tehát újságírói szempontból, vagy praktikusan is ez a korszak, ez jól kutatható, mert jól dokumentált újságok szintjén. Úgyhogy szerintem így minden összetalálkozott itt ennél a korszaknál, de ez nem jelenti ezt. Tehát, hogy megyek vissza, sokkal régebbi időkre foglalkoztam a Széchenyi Istvánnal, az például kikutattam, hogy ne a pezsgőszavunk, a buborékos borra, a pezsgőszavunk az nem tőle származik, nem ő használta először, de írtam a Laci konyháról is, szóval, hogy ugrálok az időben, valóban a blogomon elég sok cikk született erről az 1945 és 89 közötti korszakról, úgyhogy adta magát, hogy végül ebből álljon össze a könyv.
0: A blog tartalmából áll össze?
1: Csak részben. Vannak olyan fejezetek, amiket kifejezetten a könyv számára írtam.
0: Nem tudom, hogy ilyen-e például az erőizom tejet iszom cím fejezet?
1: Igen, a mesesajt az kifejezetten a könyv számára készült. Ez egyébként érdekes. Én azt hiszem, hogy az a szerkesztő dobta be. Én nem emlékszem, hogy ettem volna valaha mesesajtot, vagy úgy szembe jött volna. És azért gondolom, hogy nem, mert akikkel eddig beszéltem, és akiknek szembe jött, azoknak ilyen, mondhatom, hogy tulajdonképpen traumatikus élményt okozott, tehát ők konkrétan emlékeznek rá, hogy találkoztak vele. Úgyhogy ha én nem emlékszem rá, akkor valószínűleg nem, mert az meghatad. Bocsánat, talán javítom magam, nem mindenkinek traumatikus, bár én a többségnél úgy éreztem, hogy az nem volt kedvére való, de hogy valamilyen meghatározó élménye volt vele kapcsolatban, úgyhogy nekem meg semmilyen, és azt gondolom, hogy akkor nem jött szembe.
0: Szóval traumatizálta az ismerőseidet a mesesel?
1: Én úgy érezd, még a Gaskó Balázsral, a kollégáddal is szóba került, ez már nem is emlékszem, hogy a beszélgetés előtt, és ezért utána kifejezetten kerültük a beszélgetésben, vagy a beszélgetés előtt szóba került, és utána kifejezetten fölemlegette a beszélgetésben, hogy akkor most kiadja magából, ami benne volt, de igen, ő például azt mondta, vagy hát így nagyon húzta a száját.
0: Szóval akkor neki is egy rossz emlék.
1: Igen, nekem úgy tűnt. Sajt.
0: Na, hát jó, mert én legalább semleges vagyok, de nem tudom, hogy milyen.
1: Ott a recept a fejezet végén, egy házi mesesajtnak a receptje, úgyhogy előtted a pálya.
0: Abszolút, meg is fogom nézni. Na, de van egy olyan fejezet is, hogy csupa arany az életünk. Hát van sejtésem erről, hogy mi lehet ez a piros arany?
1: Ez a piros arany, így van, ami mai napig velünk van. Én nagyon szeretem is, az például olyannyira, hogy kiskoromban volt, hogy csak így nyomtam ki a tubusból az ujjamra és ettem. Hát azzal meg például az volt a baj, derül ki a könyvből többek között, hogy a tubus az ilyen atombiztos volt gyakorlatilag, hogy nem bírták kinyitni. A Fehér Klára akkor nagy, hát főleg ifjúsági könyvei miatt emlékezünk már rá, azt hiszem, beírt egy gyakorlatilag egy ilyen irodalmi minőségű pamfletet arról, hogy vártak valakit vendégségbe, már kalapáccsal püfölték a piros arany tubus, de még mindig nem nyitott ki, megjött a vendégházas pár, akkor négyen folytatták ezt a meccset a piros aranyos tubussal, és akkor egyszer csak sikerült, de addigra olyan, tehát már ők is minden erőt bevetettek, meg valószínűleg már úgy deformálódott, meg már akkora nyomás lett benne, hogy utána beterítették vele a lakást.
0: Hát ki tudja, hogy azóta változott-e a csomagolás, ezt most meg nem mondom.
1: Igen, változott. Én használok mai napig piros aranyat, és most már... Szóval nekem nem volt vele ilyen élményem, és ahogy így kutakodtam az internetem, ezért szoktam egy kicsit ugye a jelen időbe, mert általában a jelen időbe futnak ki ezek, ha van jelenük, akkor a jelen időbe kifutnak ezek a történetek vagy fejezetek. Nem találkoztam mondjuk ilyen internetes kommentel, hogy vagy fotóval, hogy éppen kaparják le a plafonról a piros aranyat. Úgyhogy ez talán megoldódott.
0: Vagy borfával próbálják.
1: Vagy igen, vagy mondjuk a lexikonnal próbálják kinyitni.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Geri Ádám, író, a gasztrolégész. Ádám, mindenféle viharhúzom van itt körülöttünk, szóval én nem is tudom, hogy mi lesz majd, ha a beszélgetés véget ér.
1: Hát az mindenképpen lesz, hogy én elindulok haza, úgyhogy kérem ezúton is az égieket, hogy ott majd egy kis kíméletet tanúsítsanak irányomba.
0: Hát reméljük, hogy így lesz. De ilyen egészen szeptemberi az időjárás.
1: Nagyon jó ez így júliusban, tényleg.
0: Pláne, hogy szeptemberben lesz a bemutatód, tehát akár a könyvbemutatód, akár ott is érezheted magad abban az időzónában.
1: Igen, végül is a vendéglátó, kereskedelmi és vendéglátóipari múzeum az fedett, és de hát bízom benne, hogy ennél jobb idő lesz, hogy az emberek majd elindulnak. Szerintem nagyon izgalmas lesz, hát egyrészt a helyszín az ugye adja magát, másrészt beszélgetőtársam Sali Noémi lesz, aki egyben az én idolom, és őt kértem meg, hogy beszélgessen velem a könyvről, úgyhogy hát szerintem én fogok ott kb. Legjobban szórakozni, hogy ő kérdez, meg biztos, hogy én is fogom őt kérdezni, mert tényleg a munkásság nagyon inspiráló, és effektív is szokott nekem segíteni, mert hogy elképesztő, hogy mi tudás van az ő fejében. Tehát, hogyha sokszor megspórolnám magamnak, hogy valami egyetlen dologra kapjak egy választ, és ahhoz én még azt se tudom, hova kell nyúlni, tehát lehet, hogy 10 felé kell nyúlni, 10 forráshoz, akkor szoktam neki írni egy e-mailt, azt mondja, hogy igen, vagy nem, vagy ekkor, és onnantól kezdve haladok tovább. Elképesztő.
0: Megvan a válasz, csak egy telefonhívású válasz el tőle. De miért olyan későn szeptemberben van a bemutató?
1: Május 26-án jelent meg a könyv, a nyár ebből a szempontból nem ideális, úgyhogy a Török Róberttel, a múzeum igazgatójával ezt beszéltük meg, hogy amikor mindenki visszajön a nyaralásból, elindul megint a hétköznapi élet, akkor tartsunk egy ilyen beszélgetés, bemutatóval egybekötött beszélgetés, szerintem is ide, bár ahogy mondod, ez a szeptember időjárás éppen.
0: Akár most is lehetne, ami az időjárást illeti.
1: Az alapján biztosan, igen.
0: Ádám, a könyvedben felfeded a pilóta kex titkát, vagy egyik titkát, vagy valamiféle rejtélyét?
1: Hát szerintem igen, mert én voltam az első, aki meg... Mert azt úgy tartjuk számon, mint a szocializmus egyik vívmányát, talán még a terméknek a saját honlapján is az 1955, vagy az 5-ös évszám szerepel, vagy az 50-es évek, és nekem sikerült kiderítenem, hogy az már a második világháború alatt létezett, és ez például pont egy olyan, amit korábban említettem, hogy találtam valakit, aki évtizedekig a győri kekszgyárban dolgozott, nagyon sok emléke van, írott emléke is van neki abból a korszakból, a győri kekszgyár életéből, és mutatott nekem egy, nevezzük termelési naplónak, 1943-ból, amiből kiderül, hogy már akkor csomagolása volt a pilóta kexnek. Sajnos a pilóta kex, annak az első pilóta kexnek a receptje nem maradt fenn, de az biztosan látható ebből a füzetből, feljegyzésből, hogy csomagolás már tartozott hozzá, akkor pedig kellett, hogy legyen pilóta kex is. Úgyhogy gyakorlatilag találtam 12 évet a pilóta kex életében, pályafutásában.
0: Tessék, már is megváltozott a pilóta kex történelme.
1: Igen, azt nem tudom, hogy ez kit ráz meg, de hogy ez csak egy érdekesség, hogy ilyen apró részletek is ki tudnak kerülni, és hogy tényleg a pilóta kex annyira ikonikus, a szocializmus ikonikus termékének tekintjük, és kiderül, hogy tulajdonképpen nem is abból a korból származik. Ez a mérnök ember, aki mutatta nekem ezt a füzetet, ez még azt is valószínűsítette. Tehát, hogy ő még történetet is, vagy egy feltételezése is van, hogy abban az időben sok pannonhalmi diák vonult be a légvédelemhez, vagy a légierőhöz, bocsánat, a légierőhöz, és lehet, hogy ez adta az apropót, hogy akkor kiadják ezt a pilóta kexet. Szóval ez is azt mutatja, hogy minden korban volt valami. Tehát, hogy még az élelmiszerek megtervezésénél is ilyen nagyon-nagyon tudatos döntések eredménye lehet ez.
0: És mit gondolsz, a 89 utáni, mondjuk 90-től 2000-ig tartó időszak, az mennyiben lehet izgalmas? Tehát például foglalkoztat-e téged?
1: Abszolút foglalkoztat. Nagyon sok történet van, ami odáig fut ki, hát a City Grill is a 90-es években szűnt meg. Szóval, hogy sok van, ami túlnyúlik, sok mindennek a történetét a rendszerváltás zárta le, tehát hogy a 89 után elkezdett vegetálni, vagy lefelé ívelni a karrierje, és akkor akár az ezredforduló előtt, vagy az ezredfordulót követő években szűnt meg, a Schweik étterem is ilyen volt egyébként, de sok termék is olyan volt. És jöttek újak, hát engem a 90-es években, tehát a rendszerváltás környékéről, ami érdekelni fog, és biztos, hogy fogok írni róla, amikor mondjuk megjelentek az első gírószozót, nagyon szeretném majd. Érdekes, most úgy látom, hogy Nyíregyházán született, de ez még így kevés. Ez egyszerűen csak annyi, hogy ebben az újságarchívumban, ha beírja az ember, hogy gírosz, meg nem tudom, Magyarország, akkor nyíregyházi cikkeket dob fel. Azért ez még kevés. Tehát ennek jobban neki kell járni, utána kell járni. De ezek például nagyon érdekelnek, hogy amikor kinyíltak a határok, akkor mikor azok, amik ma is velünk vannak, akár gyors éttermek, vagy nemzetközi konyhához tartozó éttermek, nemzetközi konyha képviselői, azok mikor jöttek be hozzánk, kik voltak az első képviselők, úgyhogy a 90-es évekből majd ezt fogom kutatni.
0: Na, egy újabb nyomozati anyag. Nem is
1: hát,
0: egy.
1: Igen, hát remélem, mert egyébként az első kínai étterem, amit még nem kínaiak vezettek, hanem egyébként Bíró Lajos főzött a konyháján, az már bőven a rendszerváltás előtt megnyitott az első magyar pizzázó, a 60-as években megnyitott az első privát, tehát Maszek pizzéria is a 80-as években megnyitott, tehát a 90-es korszakban úgy néz ki, hogy ez a nyugati világ már jóvel 89 előtt beszűrődött hozzánk, úgyhogy nem tudom, mi marad egyelőre a 90-es évekre, de én meg fogom mondani ezt.
0: Figyelj, a saját könyvedre tudsz alapozni.
1: Tudom, hogy ott már miután ne kutassak, mert ez bekerült az 45-től 89-ig tartó időszakot felölelő kötetbe, úgyhogy ami ott szerepel, az már biztos nem 89 után jött.
0: Kívánom, úgyhogy a saját könyvedből kutathatsz, itt a forrás. Közben elállt az eső.
1: Igen.
0: Nagyon köszönöm, hogy írtál. Jól, abszolút, látod. És akkor mikor lesz a könyvbemutató, szeptember?
1: Szeptember 24-e, ez tudomásom szerint egy csütörtöki nap, délután 4 vagy 5 óra magassága van, tehát ugye a múzeum zárás előtt 1-2 órával, de ezzel én még szerintem tele fogom szórni majd az összes létező felületemet, úgyhogy erről még majd lehet tájékozódni, amikor eljön az ideje.
0: Török Robit is üdvözöljük!
1: Átadom.
0: És nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én meg nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Geri Ádám író, a gasztrorégész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Határtalan energia és lélegzetelállító látvány. Július 11-én a világhírű örmény Bird táncegyüttes érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Több mint 60 év hagyománya, 100 ősi tánc és egy felejthetetlen élmény. Egy estén. Margit-szigeti-szeánsz.hu.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sürgősséggel tárgyalhat a parlament az alkotmánymódosításról. Bővült a hazai kiskereskedelmi forgalom. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már kedden tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A tervezett módosítás elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, és korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. Az Észak-Atlanti Szövetség tagjainak vezetői kedden és szerdán találkoznak a törökországi Ankarában. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának. Májusban a kiskereskedelem forgalma 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami a szakszervezet álláspontja szerint kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. Javasolják továbbá, hogy a jövőben a pedagógusok a helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Az esemény találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a belvárosban, a Kossuth Lajos utcában, az Astoria előtt a belső sávban. Erős a forgalom a Margit hídon, a Rákóczi hídon és a Petőfi hídon Pestre, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a közös csomópont előtt, valamint a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és egyik irányba se lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Mától a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé a Királyhágó utca előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Lezárták mától a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Sávlezárásra számítsanak a második kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó-Zöldmáli út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. A Kálvin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Július 6-án egy meglehetősen viharos napon egészen elképesztő, hogy milyen sebességgel és váratlansággal törtek le ránk ma a záporok, zivatarok. Szóval az járt jól, akinél volt esernyő. Hát akinél nem, az valahogy megoldotta, vagy nem tudom, kivárta az eső végét. Minden esetre én az elmúlt néhány évben nem tudom hány esernyőt hagytam el, mert hogy ez valahogy úgy van, hogy eláll az eső, és aztán az ember kezében ott van fölöslegesen az ernyő, ugye? És akkor viszi magával a szikrázó napsütésben is. Hát valahogy valahol elkeveredik, szóval ki tudja, hány esernyőm van valahol. Na de nézzük, hogy kik a mai névnaposok. Minden kedves Csabának szeretettel gratulálunk, de ma ünnepelnek még Mária és Romulus nevű hallgatóink is. Most pedig Dvorzsák, Dédor szláv tánca következik a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Július 31-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon ad koncertet Zséda, aki Signo című produkciójával érkezik a fővárosba. De hogy kerül a vonalba? Szücs Gabi énekesnő, azt már is megbeszéljük. Szia, művésznő!
2: Szia, szervusz, üdvözlök mindenkit!
1: Az a helyzet, hogy azért gondoltam, hogy téged hívlak fel, akár még Zsédát is felhívhattuk volna, mert mindig érdekes egy másik szemszög, egy másik perspektíva, és te meghívott vendég leszel ezen a bizonyos koncerten július 31-én. Onnan, ahol te állsz, hogy néz ki egy ilyen koncert?
2: Hát nagyon kényelmes. Az a helyzet, hogy ugye Adriennel én nagyon sok évet a Cat'n Clap Singers-ben együtt énekeltem, és a mai napig a közös nagy bulinkon, ugye ő is most már évek óta tagja így újból a csapatnak, és ez egy visszahívás. Én ugyanezen a helyszínen, a Városmajori Szabadtéri Színpadon csináltam egy nagy koncertet, hát már annak 10 éve van, 2015 vagy 16, most már magam sem tudom, de egy nagyon fantasztikus hangulatú nyári koncertet, és 10 évvel ezelőtt akkor úgy gondoltam, hogy én nagyon nőpárti vagyok egyébként, majd erről beszéljünk, hogy Adriennek én vagyok az első lány vendége, fiúpárti, én meg ezt a girl power-t, ezt a női energiák összeadódását nagyon szerettem, és teljesen természetes volt, hogy arra a koncertre őt hívom meg vendégemnek, és hát ismerjük egymást tényleg kamaszkorunk óta szinte, és fantasztikus jó a kémia köztünk, és most ő hívott föl engem, hogy mit szólnék a kölcsönkenyér visszajárhoz, tehát borzasztóan nagyon örülök. Nagyon-nagyon jó érzés egy olyan koncerten részt venni, ahol a főfelelősség
1: nem rajtad van.
2: És akkor ez ad egy akkora szabadságot, hogy én tulajdonképpen azért leszek ott, hogy egyrészt megidézem az Adrien zenei korszakának egy olyan idejét, ami nem a pop része, nem az ő fő karrierjének a része, hanem színesítsem a programot, amennyit tudom, akkor a temperamentumommal, a hangommal adjak hozzá szint egy kis érdekességet, és próbáljunk együtt olyan dolgokat, ez egy jó alkalom arra, amit még sosem csináltunk. Úgyhogy ez fog történni.
1: No, hát ha nem is a páholyban fogsz ülni, mert onnan talán nehéz lenne énekelni, de az biztos, hogy kényelmesebb a pozíciód. Ez egyébként felveti azt a kérdést, hogy akkor lehetséges, hogy te egy kész produkcióba mész, vagy ilyenkor milyen egyeztetés előzi meg, hogy ki kivel milyen duettet énekel, ez mindig szokott engem érdekelni, hogy te választod ki, és akkor leszűkítitek, metszőhalmaz, hogy néz ez ki?
2: Épp pont így, ahogy mondod, eléggé szabad kezet kaptam én is, és ötletelünk, hát egy ilyen leültünk, és dobáltuk fel az ötleteket, és az egyik ötletből mindig jön a másik, és aztán nyilván az ötödik a tökéletes, ami így hirtelen eszünkbe jut. Tehát valahogy nagyon egy ízlésűek vagyunk, és szerencsére nincsenek ebből vitáink, hogy mindig mind a ketten érezzük azt, hogy nagyon nyomon vagyunk, de ez még nem az igazi. És akkor egyszer csak egy fél óra eltelik, ez speciál pont egy Cat'n Clap Singers pécsi koncert öltözőjében egyszer csak kiderült, hogy mi lesz a tökéletes dal.
1: Na.
2: Hát igen, mert abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk egy nagy éneklős nagy duettet, szeretnénk egy olyan mixet csinálni, ami szerintem nagyon menő, hogy egy ilyen dalom, egy ő dala össze.
1: Mármint ilyen egyvelegszerűen, szünet nélkül?
2: Igen, tehát a két dal egymásba úszik. Tehát ez nagyon izgalmas, ez zeneileg is nagyon izgalmas. Nekem lesz egy szólódalom, és igazából azért a végső döntést azért mégiscsak Adrien mondja ki, mert hát ez az ő koncertje. Én amennyire tudom, ez egy nagyon-nagyon bravúros működő koncert, a Signo, és rajtam kívül is még lesz vendég, Kovács Felicien, aki már egy régóta vendége, de énekes vendége most először lesz lány.
1: Na, hát ez nagyon jó. Akkor, kedves hallgatók, július 31-e péntek, Városmajori Szabadtéri Színpad. Nyilván nem a te dolgod, de ha esetleg tudod, hogy milyen zenekar vagy ki játszik a művésznő mögött, akkor arról is ejtsünk néhány szót. Ha nem, akkor nem kérdezek ki olyat, ami nem
2: nagyon
1: a te dolgod.
2: Nagyon sok mindenkit tudok, mert nagyon sok mindenkit ismerek, de azért a legtöbbjükkel még nem játszottam, és ez a másik ok, ami miatt én nagyon izgatottan várom. Az én zenekari közlekem, azok alapvetően jazzisták, swinget jól ismer, egy másik műfaj, nem a pop szakmából, de azért sokukat ismerem, és azt tudom, hogy én nagyon-nagyon örültem, hogy azt tudom, hogy ott lesz majd Moldvai Márk, meg Létrai Ákos, meg azt hiszem,
1: azért
2: hogy
1: jó nevek a pop szakmából.
2: Persze, azt hiszem, hogy a Zsatyi nem tudom, tehát most egészen pontosan egy közös pontunk van, Huszberg Péter a szaxofonos, akit mi mind a ketten a Cat & Clap Singers-ből örököltünk, és az én zenekarom most az övébe is játszik, úgyhogy mi állandóan cserégetjük őt, Huszberg Pétert, ez a közös pontunk, nagyon-nagyon várom ezt az egész találkozást. Jó buli lesz, és hát egy
1: biztos.
2: Így nyáron így az a Budapest egyik legszebb helyszín.
1: Ez így van.
2: Leghangulatosabb helyszínén.
1: Ha valaki most kapcsolódott be, akkor elmondjuk, hogy Városmajori Szabadtéri Színpad, július 31 Zséda koncert, ahol az egyik vendég Szűcs Gabi lesz, de akkor még egy utolsó kulisszák mögé tekintő kérdés, hogyha sok olyan muzsikus van, akikkel még nem dolgoztál együtt, akkor ez azt jelenti, hogy talán többet kell próbálni egymásra hangolódni, vagy itt is megy ez a félszavakból megértjük egymást érzés.
2: Én ebben biztos vagyok, azért fogunk próbálni, nem is keveset, azért odarakjuk nagyon magunkat, tehát azért ez egy nagyon professzionális előadás, de azt hiszem, hogy a zene az, és mindenki a saját szakterületén annyira profi, hogy mindenki felkészülten érkezik, és aztán tehát, hogy érteni fogjuk egymás nyelvét.
1: Na jó, megnyugtattál, mondjuk én ezt alapból is sejtettem, hogyha ilyen nevek vannak írva a plakátra, az vérprofizmus lesz, és kedves hallgatók, közben roppant szórakoztató. A lényeg tehát, hogy Zséda a Signo koncert július 31-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon az egyik közreműködő művészt, Szűcs Gabit hívtuk fel, akinek köszönöm szépen, hogy Zséda fogadatlan prókátoraként vagy promótereként a rendelkezésünkre állt.
2: Hát nagyon szívesen.
1: Köszönöm szépen még egyszer neked. Szia!
2: Köszönöm.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba, a tradicionális hangzásoktól a modern improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. A koncertek mellett beszélgetések és közvetlen találkozások is közelebb hozzák a közönséghez a magyar jazz világát. Az udvar egyszerre kínál magas színvonalú zenei élményt és barátságos, fesztivál hangulatú közösségi teret. A Roma udvar idén is a cigány kultúra gazdagságát, sokszínűségét és élő hagyományait mutatja be a fesztivál látogatóinak. A helyszínen koncertek, beszélgetések, kulturális programok és közösségi események várják az érdeklődőket, amelyek közelebb hozzák a roma művészet értékeit. A zene mellett fontos szerepet kapnak a személyes történetek, az identitás és a hagyományőrzés kérdései is. A Roma udvar évről évre a Művészetek Völgye egyik legszínesebb és legemberközelibb helyszíne, ahol a találkozások legalább olyan fontosak, mint az előadások. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 9-éig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodható kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a belvárosban, a Kossuth-Lajos utcában, az Asztória előtt a belső sávban. Erős a forgalom a Margit hídon, a Rákóczi hídon és a Petőfi hídon Pestre, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a közös csomópont előtt, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé, sávelhúzással a két külső sáv járható, és egyik irányba se lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Mától a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé a Királyhágó utca előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Lezárták mától a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Sávlezárásra számítsanak a második kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó-Zöldmáli út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták mától az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. A Kálvin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban időről időre hallhatnak egy-egy rövidebb sorozatot. Beszélgettünk már a mozikról, beszélgettünk a kávéházakról, és most a fürdők jönnek. Ha már nyár van, ilyenkor ugye aktuális is.
2: Budapest a világ fürdő fővárosa, és tényleg mondhatjuk azt, hogy nincs még egy olyan főváros a világon, amely ennyire gazdag lenne fürdőkben, illetve termálvizes, forrásvizes készletekben. Úgyhogy mivel itt a nyár, és hát mi is hódolhatunk ennek a rendkívül üdítő és frissítő szenvedélynek, arra gondoltam, hogy vegyünk sorra néhány jellegzetes és nagyon híres vagy nagymúltú fürdőt. Ezek közül az első a Rudas fürdő lenne, 1572-ben adták át.
1: De hogy indult?
2: Természetesen ebben az időben a török kor volt Magyarországon, és ez az a kor, amikor a számos fürdőnk is visszavezethető, hiszen az iszlám kultúrának szerves része a fürdőkultúra is. A római kori fürdők után a török korban épültek ezt követően ezeknek a fürdőknek a nagy része, Rudas fürdőről. Ehhez gondolatban az Erzsébet híd, Budai híd főjén a Gellért hegy lábához kell eljutnunk, és ott látjuk azt a nagyon jellegzetes épületkomplexumot, amely a Gellért hegy árnyékában húzódik meg.
1: Mesélj egy picit a történetéről.
2: Már IV. Béla uralkodása alatt is épült itt egy ispotály, ez lenne a mai kórháznak a megfelelője, és fürdőt is alakítottak ki ezen a területen, de most is látható Rudas fürdő épülete maga Szokoli Mustafa, budai pasa nevéhez kapcsolódik, és olyannyira jól sikerült ez az építkezés, hogy a fürdőt a mai napig használják kisebb-nagyobb javításokkal. Hogy melyik is az a része a fürdőnek, amely ilyen nagy múltra tekint vissza, ez az a 8-szögletű félgömb alakú kupola, amely kívülről is nagyon szépen látható, és ez belülről 8 oszlop tartja. Az a kissé gőzös légtér és a kupola ablakain átszűrődő fénysugarak rendkívül különleges hangulatot teremtenek, és tényleg olyan, mintha visszamennénk a török korba, hogyha bemegyünk a Rudas fürdő belsejébe. A neve jelentése nem más, mint zöld oszlopos fürdő. A régészek szerint valahol ott állhattak a fürdő épületén belül, ezek már nincsenek ott, de a falakba építve még a mai napig is láthatók zöld kövek. Lehet, hogy valahol ott álltak ezek a zöld oszlopok. Több feltételezés is létezik. Minden valószínűség szerint a környéken élő rácok által használt Rudna Ilidzse, azaz ásványos fürdő névből alakult ki a későbbiek során a Rudas elnevezés. Ez tehát az a része az épületnek, amely a legrégebbi, de az 1800-as évek vége fele jelentős bővítéseken esett át ez az épület, hiszen 1885-ben elkészült a férfi-női népfürdő, 10 évvel később, 1895-ben pedig átadták az úszócsarnokot. 1916-ban kialakítottak egy ásványvíz palackozó üzemet is, amely a Hungária forrás vizét palackozta, és 1924-ben felépült a Hungária forrás ivócsarnoka is, tehát egy egész szolgáltatás csokor, ha mondhatjuk így, épült a Rudas fürdő köré. 1935-ben átalakították az épületet, és ekkor orvosi rendelő is kialakításra került, illetve kádfürdőket is beépítettek az épületbe.
1: A második világháború okozott bármilyen pusztítást a fürdőben?
2: Természetesen a Rudas fürdő is sajnos a II. Világháborúban nagyon súlyos károkat szenvedett, a fürdőnek az északi része teljesen megsemmisült, azonban szerencsés módon maga a török fürdő része sértetlen maradt, úgyhogy az 1950-es évek elejére sikerült újjáépíteni az épület együttest. Korábban úgy nem létezett koedukáció, tehát külön jártak a fürdőbe a férfiak és a nők, és ezt a szokást, ezt a mai napig valamilyen szinten őrzi a fürdő hagyománya, hiszen a keddi nap az a hölgyeké, többi nap az uraké, és a hétvégén pedig koedukált úgynevezett fürdőruhás napok vannak. Nemekre osztott napokon a látogató választhat, hogy marad-e a fürdőruhájában, vagy pedig kér egy kötényt a fürdőszemélyzettől, vagy nem bajlódik semmilyen textíliával, hanem Ádám kosztümben adja át magát a fürdőzés élvezeteinek. Ez tehát azokon a napokon lehetséges, amikor nemek szerint van szétosztva a fürdőzés lehetősége. Nagyon érdekes, hogy a kötényes verzió is elég népszerű, ami azért meglehetősen vicces, ha mondjuk hátulról látunk ilyenkor egy fürdőzőt. A lényeg az, hogy a keddi napokon eljuthatnak a hölgyek a Rudas fürdőbe, hétvégén pedig családilag is meglátogathatjuk ezt a nagyon szép és nagymúltú fürdőt.
1: Itt a nyár, a jó idő, fürdőben járni pedig jó dolog, és ígérjük, folytatjuk ezt a sorozatot.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Vashegyi György, a Haydneum Régi Zenei Központ művészeti vezetője. 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk Geri Ádám író, a gasztrorégész, akivel legújabb könyvéről beszélgettünk, melynek címe A gasztrorégész a gulyás kommunizmus konyhája. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Szemők Bálint technikusnak. Mindenkinek jó pihenést kívánok, holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sürgősséggel tárgyalhat a parlament az alkotmánymódosításról. Újabb unokázós csalót fogtak el a rendőrök. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már kedden tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A tervezett módosítás elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, és korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámíthatóbb bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. Javasolják továbbá, hogy a jövőben a pedagógusok a helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban, ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. A fővárosban távvezeték javítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között rövidített útvonalon közlekednek a 28-as és a 28A villamosok. A szerelvények csak a Blaha Lujza tér és a Kada utca Maglódi út között járnak. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal lehet utazni. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, a szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használt cikkpiacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Manci híd a II. Világháborúban lerombolt Margit híd helyére épített pontonhíd volt. Miután az eredeti híd megsemmisült 1944. novemberében, szükségessé vált egy ideglenes átkelő felállítása. 1946. májusára készült el a hajóhíd, ami a Lukács fürdő kertjéből a szigeten át a mai Radnóti Miklós utcánál érte el a pesti partot. Tervezője Mistét Endre volt, nevét pedig a fővárosiak humorának köszönheti. A világháború viszontagságai miatt a Margit hidat nem építették azonnal újjá. Az ostrom után közvetlenül csak a gáz és postai vezetékek átjuttatására készítettek a romokra egy kábelhidat. Az eredeti átkelő 1948. augusztus 1-ére befejezett felújítása után röviddel elbontották a feleslegessé vált Manci hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Nyugat-Európában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csak nem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légi csapást végrehajtottak orosz energetikai célpontok ellen, ami többfelé üzemanyaghiányt okozott. Közben az oroszok is folytatták a légi támadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel pedig a NATO csúcson fog tárgyalni. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Idehaza a héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckamrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hírmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a szabad kikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori Nagyvásártelep, a mai Nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Euróveló 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Kőkorszaki rajzokat találtak Portugáliában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat. Az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet napirend előtti felszólalásában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni a háborút. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozó után. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa völgyi régészeti parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A rajzok az egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrából származnak. A régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött, az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2 fordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első 3 helyezett Stephen Colbert, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel. Ennek alapján adta ezt a Földrajznév Bizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztás-Megyert és Békés

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az eskütérihez, 21 darab pedig a fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rózsadomb és a Kisvághegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Több helyen lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna tiszás képviselő hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Posvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre, és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Több helyen lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna Tiszás képviselő hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a Posvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre, és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a II. Század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7000 ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Több helyen lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna Tiszás képviselő hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Posvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre, és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A közép- és kelet-európai kommunista uralom bukásának 30. évfordulója alkalmából Ronald Reagan szobra közelében egy másik amerikai elnök is szobrot kapott a Szabadság téren. George W. Bush 1989. júliusában, Kádár János halála után egy héttel első hivatalban lévő amerikai elnökként jött Magyarországra. Kocogott a pasaréti vasaspályán, de leginkább azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy amikor esőben kellett beszédet mondania a Kossuth téren, látványosan széttépte az előre megért felszólalásának szövegét, és rögtönzött beszédet tartott. A szobor még a kritikus pillanat előtt ábrázolja az Amerikai Egyesült Államok 41. elnökét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtistől tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pilléreinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Több helyen lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna Tiszás képviselő hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Posvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre, és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az igazságügyi palota, azaz a volt kúria épületét 1948-ban kapta meg a Munkásmozgalmi Intézet, aminek keretein belül 1949-ben megnyílt a Munkásmozgalmi Múzeum. 1973-tól elkezdték beköltöztetni a helyére a Néprajzi Múzeumot, amely az évtized közepétől fogadta látogatóit a Kossuth Lajos téren. A múzeum kiállítása 2017 végén bezárt, ezzel párhuzamosan pedig a Liget projekt keretein belül megépült egy teljesen új, az igényeket kielégítő épület az egykori felvonulási téren a Néprajzi Múzeum számára. 2012-ben megszűnt a legfelsőbb bíróság, és újjáalakult a kúria, ami a tervek szerint visszaköltözik az igazságügyi palota felújított épületébe.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a Budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedves emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó, Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete. Mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Több helyen lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos, nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna tiszás képviselő hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Posvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre, és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarely születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.